Pando. Pando.

0: el Tratado de Maastricht y los posteriores tratados de Ámsterdam y de Niza, que lo actualizaron, fueron esenciales en el proceso de integración europea. El primero sentó las bases de la Unión tal y como la conocemos hoy al introducir significativos cambios políticos, económicos y sociales. Por su parte, los tratados de Ámsterdam y de Niza partieron de esta base y la desarrollaron, abordando cuestiones institucionales y preparando a la Unión para su ampliación. Estos tratados reflejan el carácter dinámico y evolutivo de la Unión y demuestran su capacidad para adaptarse y reformarse en respuesta a nuevos retos y oportunidades. Si bien la Unión sigue creciendo y cambiando, estos tratados constitutivos continúan siendo la piedra angular de su estructura y gobernanza. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Amikor az Európai Parlament képviselői nem a plenáris üléseken vesznek részt, parlamenti bizottságokban üléseznek. Az intézményben számos bizottság dolgozik, és mindegyik külön témával foglalkozik. De hogyan is működnek a parlamenti bizottságok? Amikor az európai intézményekről van szó, gyakran találkozunk bizonyos kifejezésekkel, elnevezésekkel, amelyek több mindent jelenthetnek, több különböző testületre is vonatkozhatnak. Ez a helyzet például a bizottság szóval. Jelentheti ugyanis az Európai Bizottságot, a három fő uniós intézmény egyikét, ám utalhat a parlamenti szakbizottságokra is, amelyek, mint a nevük is sugallja, az Európai Parlament részét képezik. Lássuk, miről is van szó pontosan ez utóbbi bizottságok esetében. Amikor nem a plenáris üléseken vesznek részt, a képviselők parlamenti bizottságokban egyeztetnek, amelyeknek az üléseit Brüsszelben tartják. Ezek a viták nyilvánosak, internetes közvetítésüket bárki követheti. De hogyan jönnek létre ezek a bizottságok? Az egyes új parlamenti ciklusok elején a parlament eldönti, hogy melyik képviselő melyik bizottság tagja legyen. A bizottságok mérete szakpolitikai területtől függően jelentősen eltér. A most kezdődött 10. jogalkotási ciklus első felében például a legkisebb bizottság 25, míg a legnagyobb 90 tagú. Politikai összetételük mindig az egyes képviselőcsoportok parlamenten belüli súlyát tükrözi. Az új parlamenti bizottságok az első ülésükön megválasztják elnökségük tagjait, azaz bizottságonként egy elnököt és legfeljebb 4 alelnököt. Az Európai Parlament elnökéhez és alelnökeihez hasonlóan ők is 2,5 évre kapják a megbizatásukat. A bizottságoknak saját titkárságuk van, amelynek mérete az adott bizottság méretétől függ. Most nézzük meg, hány bizottság van, és mely szakterületekkel foglalkoznak. A parlamentnek 20 állandó bizottsága van, amelyek mindegyike egy adott területre szakosodott. Például van költségvetési, halászati, kulturális és oktatási bizottság, a nők jogaival és az esélyegyenlőséggel foglalkozó bizottság, hogy csak párat említsünk. A parlament vizsgáló bizottságot is felállíthat, hogy az uniós jog végrehajtása során felmerülő esetleges jogsértéseket vagy hivatali visszásságokat kivizsgálja. Konkrét problémák kezelésére pedig időnként albizottságokat, illetve ideiglenes különbizottságokat hoz létre. Az intézményben jelenleg 4 albizottság működik. Az Emberi Jogi Albizottság, a Biztonság és Védelempolitikai Albizottság, az Adóügyi Albizottság és a Közegészségügyi Albizottság. Ezek mindegyike 30 képviselőt számlál. A különbizottságok megbizatása 12 hónapra szól, amely meghosszabbítható. Vegyük például a COVID-19 világjárvány tanúságaival foglalkozó különbizottság esetét. Ez a bizottság 2022. márciusában jött létre, kezdetben egy évre, amelyet később 3 hónappal meghosszabbítottak. 15 hónapos fennállása alatt több mint 30 meghallgatást és munkaértekezetet szervezett, amelyeken az Európai Uniónak és a világ többi részének a képviseletében több mint 200 szakértő és 8 uniós biztos vett részt. A különbizottság tagjai több száz dokumentumot dolgoztak fel és szövegeztek meg, tanulmányokat készítettek és 6 hivatalos kiküldetést is indítottak. Ennek a komoly munkának az eredményét az Európai Parlament egyik 2023. júliusában elfogadott állásfoglalása összegzi, amelyben megtalálhatók a különbizottság világjárvánnyal kapcsolatos következtetései és ajánlásai. És hogy miként illeszkedik a parlamenti bizottságok tevékenysége a ház munkarendjébe? A szakbizottságok legfőbb feladata a plenáris ülések előkészítése, azoké az üléseké, amelyeken a teljes parlament jelen van. A parlamenti bizottságok az Európai Bizottság jogalkotási javaslatai alapján jelentéseket készítenek a parlament számára, és véleményeket adnak ki más bizottságok számára. E jelentések az úgynevezett jelentéstevők, hivatalos elnevezésükön az előadók feladatkörébe tartoznak, akikkel podcast sorozatunk egy másik epizódjában foglalkozunk részletesebben. A parlamenti bizottságok tehát megvizsgálják a jogalkotási javaslatokat, és adott esetben a plenáris ülésen megszavazandó módosításokat javasolnak hozzájuk, majd kijelölnek egy tárgyalócsoportot, amely a későbbiekben a tanács tárgyalóival egyeztet a javaslat részleteiről és további sorsáról. A bizottságok emellett kikérik a téma szakértőinek véleményét, hogy a lehető legjobb döntést tudják hozni. Végezetül a szakbizottságok elnökei a bizottsági elnökök értekezletén egyeztetnek egymással. Az értekezletnek szintén van elnöke, akit a tagok választanak meg maguk közül 2,5 éves időtartamra. Ez a politikai testület koordinálja a bizottságok munkáját és biztosítja közöttük a megfelelő együttműködést. Összefoglalva tehát, az egyes parlamenti bizottságok konkrét szabályozási területekkel foglalkoznak, tagjaik pedig a plenáris ülésekre szánt jelentéseket készítenek. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: In 1952, the first ever session of the Common Assembly of the European Coal and Steel Community took place in Strasbourg. That moment marked the starting point of the work the European Parliament does today. Join us for the celebration, where we look back at some key events that shaped the home of European democracy. On 10 September 1952, Belgian politician Paul-Henri Spaak presided over the very first session of the Common Assembly of the European Coal and Steel Community. The Assembly was created shortly after World War II to prevent further war and to regulate the coal and steel industries. At that point, it was merely a consultative assembly. It consisted of 78 appointed members from the governments of its 6 founding countries: Belgium, France, West Germany, Italy, Luxembourg, and the Netherlands. Its members, therefore, had a dual mandate in their national parliaments and the Assembly. Over the decades that followed, the Assembly grew, going from strength to strength. Through consecutive treaties and enlargements, it developed into the European Parliament as we know it today. First, 2 treaties were signed in 1957. They were the treaty establishing the European Economic Community and the treaty establishing the European Atomic Energy Community, better known as Euratom. Both were signed in Rome and are considered to be the founding treaties that shaped the future EU. The treaties gave Parliament an advisory role in the legislative process, while the Commission proposed new laws and the Council adopted them. Following the treaties, the Assembly covered the 3 communities: the European Coal and Steel Community, the European Economic Community, and Euratom. With its 142 members, the extended assembly met for the first time in Strasbourg in 1958 and called itself the European Parliamentary Assembly. Later on, in 1962, it changed its name to become the European Parliament and that same year adopted a common agricultural policy. Plenary sessions were held in various different locations provided by other institutions or host countries until 1973. That year, the Schuman Building was constructed in Luxembourg, and Parliament got its own premises with a debating chamber. In 1979, the European Parliament held its first direct elections. Simone Veil was the first woman to become president of the first directly elected European Parliament and the first woman to head any EU institution.
3: C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen.
4: You have done me a great honor in electing me President of the European Parliament, and my emotions on taking the chair are deeper than I can put into words. First of all, I would like to thank all those among you who voted for me. I shall endeavour to be the President you hoped for.
3: Je m'efforcerai d'être le président conforme à leurs vœux.
2: After the first direct elections, plenary meetings began to be held more often in Strasbourg. As the number of MEPs increased from 208 to 410, the Schuman debating chamber was no longer large enough to accommodate them all. Parliament's legislative powers were extended from 1986 with the adoption of the Single European Act and the Maastricht, Amsterdam, Nice, and Lisbon treaties. As a result, Parliament became a co-legislator on an equal footing with the Council in the vast majority of areas, with consultation becoming a special legislative procedure. Now, let's have a look at some crucial moments that took place in the years that followed. In 1987, the Erasmus program was launched. For over 30 years, it has given students all over Europe the opportunity to experience student life in one of the 33 countries involved in the program. The following year, Nelson Mandela won the first Sakharov Prize for Freedom of Thought. This prize is the highest honor bestowed by the European Union for human rights work and is awarded every year by the European Parliament. In 1985, freedom of movement within the EU became a reality when the Schengen Agreement came into force. According to Eurobarometer, the Schengen area is seen as the most visible manifestation of European unity. The euro currency was launched on the 1st of January 1999, and the Charter of Fundamental Rights was announced the following year. The Charter brings the most important personal freedoms and rights of EU citizens together in a legally binding document. It came into effect in 2009, together with the Lisbon Treaty. The fifth enlargement of the EU took place in 2004. 10 countries joined the EU at the same time, making it the largest expansion to date. The new countries were Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia. Bulgaria and Romania joined in 2007, but are still considered to be part of the fifth enlargement. In 2012, the EU received the Nobel Peace Prize for its efforts to achieve peace and reconciliation, democracy, and human rights in Europe. Later on, in 2021, and in response to the backsliding on LGBTIQ rights in some EU countries, Parliament declared the EU an LGBTIQ freedom zone. The EU has expanded a number of times throughout its history, and the process is still ongoing. Several other countries want to join the EU, and some are even in accession negotiations. However, in 2020, the United Kingdom decided to withdraw from the EU. To conclude, the six founding European countries have grown into a union of 27 member states that foster democracy, fundamental rights, economic stability, and growth. The European Parliament has been a key player in the development of the EU, growing from 78 national representatives in 1952 to 705 directly elected members of Parliament today. As Roberta Metsola, President of the European Parliament, highlighted during her speech at the special ceremony held in Strasbourg to mark the 70th anniversary, the European Parliament has become the only directly elected, multilingual, multi-party, and transnational parliament in the world. She went on to say,
5: I am not here to say that we are perfect. We are not. Our peace and our processes sometimes frustrate. Progress is not always fast enough or deep enough or easy enough. We must keep reforming. We must keep pushing for positive change day in and day out. But I am proud of our achievements, of our way, of Europe being a beacon of the defense of democracy, of the way that we have never been indifferent, of how we have never looked away.
2: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
6: Čas je za volitve. Med 6. in 9. junijem bo na milijone Evropejcev glasovalo na evropskih volitvah in tako sodelovalo pri oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ unije, evropske volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tem podcastu bomo podrobno gled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. Govorili bomo o tem, kako so razdeljeni sedeži v Evropskem parlamentu. Evropski parlament je zakonodajni organ Evropske unije, ki predstavlja interese več 100 milijonov državljanov iz 27 držav članic. Sedeži v parlamentu so razdeljeni glede na politično pripadnost in prepričanje, obenem pa so odraz prizadevan Unije za demokracijo in zastopanost. Na letošnjih volitvah bo izvoljenih 720 evropskih poslancev, 15 več kot v trenutnem parlamentu. Pa za boljše razumevanje demokratičnega procesa v Evropski uniji najprej poglejmo, kako so sedeži v parlamentu razdeljeni med državami članicami. Sedeži se razdeljujejo po sistemu upadajoče proporcionalnosti, določenem v Lizbonski pogodbi, v skladu s katerim vsaki državi pripada določeno število sedežev. Večje države imajo več, manjše pa manj sedežev. Poslanci iz večjih držav namreč zastopajo več ljudi kot tisti iz manjših držav. Največ, 96 sedežev, ima Nemčija, ki ima največ prebivalcev. Manjše države, kot so Malta, Luksemburg in Ciper, pa imajo le po 6 sedežev, kar je tudi najmanjše možno število sedežev na državo. Nemčija ima torej en sedež na približno 860 tisoč prebivalcev, Malta pa en sedež na 90 tisoč prebivalcev. Tako je poskrbljeno, da so glasovi vseh državljanov enakovredni, ne glede na to, v kateri državi živijo. Poslanci so v parlamentu razdeljeni v politične skupine, ki so organizirane glede na politično pripadnost, ne glede na nacionalnost. V devetem zakonodajnem obdobju, ki je trajalo od leta 2019 do leta 2024, je bilo v parlamentu 7 političnih skupin, vendar se to število spreminja. Za ustanovitev politične skupine je namreč potrebnih 23 poslancev, ki morajo zastopati najmanj četrtino držav članic. Raznolikost evropske politične krajine se bo odražala tudi v razdelitvi sedežev po junijskih evropskih volitvah. Evropski parlament ima ključno vlogo pri oblikovanju zakonodaje in politik, ki vplivajo na življenje milijonov ljudi po vsej Evropski uniji. To je le eden od razlogov, zakaj je vaš volilni glas tako pomemben. S svojim glasom boste odločali o tem, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonskih predpisov, vplivali pa boste tudi na sestavo Evropske komisije. Te odločitve bodo vplivale na vaše vsakodnevno življenje in življenje drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, temveč je skupni dosežek in zato tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
7: Merhaba al Storia u Fatti. Il-podcast fejn nitlu fil-fond f'avvenimenti storiċi ewlenin u l-impatti dejjima tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea, it-Trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna niddiskutu dan kollu se nitkellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.

just speak.

0: Per capire il Trattato di Maastricht serve anzitutto un po' di contesto storico. Il progetto europeo nasce sull'onda delle devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di prevenire lo scoppio di un'altra guerra e gli Stati europei vedono nella cooperazione economica il modo migliore per costruire una pace duratura. Nel 1951 nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui nel 1957 fanno seguito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, istituite entrambe con il Trattato di Roma.
1: Il passo successivo è l'Atto Unico Europeo del 1986, che punta a creare un mercato unico entro il 1992. Questo grande mercato avrebbe garantito la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno della Comunità Economica Europea. Ma alla fine degli anni Ottanta i Paesi membri della Comunità si rendono conto che serve un'integrazione ancora più forte, non solo economica ma anche politica.
0: Il Trattato di Maastricht, ufficialmente Trattato sull'Unione Europea, prende il nome dalla città dei Paesi Bassi in cui viene firmato il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Stati membri delle Comunità Europee. Dopo essere stato ratificato da tutti, entra in vigore il 1 novembre 1993.
1: Le novità previste dal Trattato sono molte e rivoluzionarie. Anzitutto istituisce ufficialmente l'Unione Europea, trasformando la Comunità Economica Europea in un'unione più coesa e completa.
0: Inoltre introduce la cittadinanza europea, un concetto nuovo che consente ai cittadini di circolare e soggiornare liberamente entro i confini dell'Unione. La nuova cittadinanza permette anche di votare e candidarsi alle elezioni amministrative ed europee in qualsiasi paese dell'Unione. In questo modo rafforza il senso di identità e di unità tra gli europei.
1: Uno degli aspetti più significativi del Trattato di Maastricht riguarda il progetto dell'Unione Economica e Monetaria, che sfocerà nell'introduzione dell'euro come moneta comune. L'obiettivo è di rafforzare la stabilità economica e facilitare gli scambi e gli spostamenti tra i Paesi membri.
0: L'Unione Europea creata dal Trattato si fonda su tre pilastri. Il primo riguarda le comunità europee e include le politiche economiche, sociali e ambientali. Il secondo riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che mira a consolidare la presenza esterna e la strategia di sicurezza dell'Unione. Infine, l'ultimo pilastro riguarda la giustizia e gli affari interni e pone l'accento sulla collaborazione in materia di applicazione della legge, giustizia e immigrazione.
1: Il Trattato estende notevolmente i poteri e le responsabilità del Parlamento europeo. Con la procedura di codecisione, il Parlamento diventa colegislatore insieme al Consiglio dell'Unione Europea. Il Trattato aumenta anche l'influenza del Parlamento sulla Commissione Europea. Sono infatti i deputati a scegliere se approvare o meno i candidati o le candidate alla presidenza della Commissione e al Collegio dei Commissari. Infine, il Parlamento avrà anche un maggiore controllo sul bilancio dell'Unione. Tutte queste novità rendono più trasparente e democratico il processo decisionale dell'Unione Europea.
0: Cinque anni dopo, il Trattato di Maastricht viene aggiornato dal Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997. Ed entrato in vigore il 1 maggio 1999. L'obiettivo è di semplificare il funzionamento delle istituzioni in vista di futuri allargamenti. Il nuovo trattato introduce l'idea della cooperazione rafforzata, che consente a un gruppo di almeno 9 paesi di andare verso una maggiore integrazione in alcuni settori, anche se gli altri scelgono di non seguirli immediatamente. Si tratta di una flessibilità fondamentale per soddisfare le diverse esigenze e i diversi interessi di un'Unione Europea in via di espansione.
1: Con l'integrazione del cosiddetto capitolo sociale nel diritto europeo, il Trattato di Amsterdam sottolinea anche l'importanza dei diritti sociali, dell'occupazione e della non discriminazione. Punta poi a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che si traduce in una maggiore cooperazione in settori come l'asilo, l'immigrazione e la giustizia.
0: Inoltre istituisce la carica di Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, migliorando la capacità dell'Unione di agire unita sulla scena internazionale. Infine, il Trattato di Amsterdam riforma le istituzioni per aumentarne l'efficienza, allarga la procedura di codecisione e rafforza i poteri del Parlamento europeo.
1: Il 26 febbraio 2001 viene firmato il Trattato di Nizza, che entra in vigore 2 anni dopo. L'obiettivo principale della riforma è di preparare l'Unione al più grande allargamento di sempre, l'adesione di 10 nuovi paesi nel 2004. Il trattato corregge la ponderazione dei voti al Consiglio, modifica la composizione della Commissione e aumenta il ricorso al voto a maggioranza qualificata. Questi cambiamenti sono necessari per garantire che l'allargamento non comprometta l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale europeo.
0: Il Trattato di Maastricht prima e quelli di Amsterdam e di Nizza poi hanno segnato tappe cruciali nel processo di integrazione europea. Il Trattato di Maastricht ha introdotto grandi riforme a livello politico, economico e sociale, che hanno posto le basi per l'Unione Europea che conosciamo oggi. I trattati di Amsterdam e di Nizza hanno modificato l'assetto istituzionale e preparato l'allargamento dell'Unione.
1: Questi trattati non solo riflettono il dinamismo e la natura in costante evoluzione dell'Unione Europea, ma dimostrano la sua capacità di adattarsi a nuove sfide e opportunità. L'Unione continuerà a crescere e a cambiare, ma questi trattati rimarranno alla base della sua struttura e della sua governance.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Často slýcháme o právních předpisech, které Evropská unie v Bruselu připravuje. Co se ale stane, pokud je někdo poruší? Nebo když se členské státy neshodnou na tom, co pro ně tyto právní předpisy vlastně znamenají? Tehdy vstupuje do hry Soudní dvůr Evropské unie.
3: Soudní dvůr je justičním orgánem Evropské unie. Co ale dělá? Zajišťuje, aby si všechny členské státy vykládaly právo unie stejným způsobem. Díky tomu se pak všechny země, instituce a podniky řídí stejnými pravidly. A vaše práva jakožto občana Evropské unie jsou pod ochranou. Soudní dvůr má sídlo v Lucemburku a skládá se ze 2 hlavních orgánů. V prvé řadě je tu samotný soudní dvůr. Ten se zabývá případy, ve kterých si vnitrostátní soudy nejsou jisté, jak právo Evropské unie správně vyložit. Tehdy mohou požádat o takzvané rozhodnutí o předběžné otázce. Soudní dvůr dále přezkoumává vybrané akty unie a posuzuje, zda není potřeba je zrušit, nebo projednává odvolání proti rozhodnutím tribunálu týkajících se právních otázek.
2: Za druhé tu máme právě zmíněný tribunál. Jeho hlavní náplní práce jsou soudní řízení týkající se jednotlivců, společností nebo organizací, zejména pokud chtějí zpochybnit rozhodnutí některého z orgánů Evropské unie. Každý členský stát u soudního dvora zastupuje 1 soudce. Ti se mohou opřít o generální advokáty, kteří jim nabízejí svou nezávislou právní expertízu a pomáhají dospět k verdiktu. Všechna soudní jednání jsou veřejná a ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie je k dispozici tlumočení. Prvním předsedou Soudního dvora Evropského společenství uhlí a oceli byl italský soudce Massimo Piloty. Ve svém inauguračním projevu v roce 1952 poslání soudu zachytil těmito slovy.
4: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
3: Naši soudci mají jediný cíl, prokázat, že si členské státy zaslouží jejich důvěru a dělat všechno, co je v jejich silách pro blaho naší společnosti. Nyní si povíme více o případech, kterými se Soudní dvůr zabývá. Za prvé řeší případy, ve kterých některá členská země porušila právo Unie. Může k tomu dojít, pokud například některý ze států nesprávně provádí evropskou směrnici. Za druhé poskytuje pomoc vnitrostátním soudům, které o to požádají. Pokud si například soud v Itálii nebo v Polsku neví rady s některým unijním pravidlem, může požádat Soudní dvůr o vysvětlení. A za třetí se na něj obrací ti, kteří chtějí zpochybnit rozhodnutí jedné z institucí Unie. Řekněme, že parlament a rada přijmou nařízení, které porušuje lidská práva. Pokud se kvůli tomu obrátíme na Soudní dvůr a ten nám dá za pravdu, může nařízení zrušit. O čem významném třeba Soudní dvůr rozhodl? Například v roce 2017 prohlásil Uber za dopravní společnost a nikoliv jen digitální platformu. Od té doby se Uber v rámci Evropské unie reguluje jiným způsobem.
2: Proč by vám to nemělo být jedno? Ať už nakupujete online, pracujete v zahraničí nebo máte obavy o své osobní údaje, právní předpisy Evropské unie mají na váš život dopad. Soudní dvůr dbá na to, aby se uplatňovaly spravedlivě. Jeho rozhodnutí udávají precedent. Formují budoucí politiku Evropské unie v otázkách, jako jsou migrace, změna klimatu, práva spotřebitelů a spousta dalších. Až tedy příště uslyšíte o důležitém rozhodnutí Unie nebo sporu o digitální práva, Soudní dvůr celý proces sleduje za oponou a brání právo napříč celou Evropskou unií.
3: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
5: На тлі постійного набирання обертів гонки за глобальне домінування у сфері технологій, де штучний інтелект, 5G і зелені технології є ключовими для технологічного прогресу, Європейський Союз визнає необхідність дати рішучу відповідь. З огляду на це, у 2020 році Європейська комісія запустила стратегію, відому як «Нова промислова стратегія для Європи». У чому полягає її мета? Зробити промисловість ЄС більш екологічною, більш цифровою та більш конкурентоспроможною в глобальному вимірі, а також зміцнити промислову та стратегічну автономію Європейського Союзу. Реальність є такою, що у сфері критичних технологій Європейський Союз відстає від інших глобальних гравців, як-от Китаю. У відповідь на наявний розрив у сфері інновацій, а також у виробництві та впровадженні таких технологій, Єврокомісія запропонувала створити платформу «Стратегічні технології для Європи», відому як STEP. Платформа STEP є адаптованою відповіддю на вирішення значних інвестиційних потреб у галузях промисловості ЄС і має на меті гарантувати, щоб промисловість Європейського Союзу не тільки наздоганяла світових лідерів, а й забезпечила провідну позицію на міжнародній арені. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку. Удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розповідаємо про платформу «Стратегічні технології для Європи». Ми розглянемо, як платформа STEP прагне зміцнити суверенітет Європейського Союзу, зменшити його стратегічні залежності і прокласти шлях до більш конкурентоспроможного і стійкого ЄС на тлі постійного розвитку ландшафту технологій. Країни по всьому світу вживають конкретних заходів для підтримки галузей промисловості, що прагнуть досягти нетто нульового рівня викидів та просувати цифрові технології. Наприклад, у 2023 році Канада запровадила план «Зроблено в Канаді», що включає в себе інструментарій для інвестування в екологічно чисту економіку. Водночас Китай позиціонує себе як світовий лідер як в економічній, так і в технологічній сферах. Його промисловий план «Зроблено в Китаї» на 2025 рік має на меті підвищити конкурентоспроможність за рахунок поліпшення позицій країни в глобальному виробництві, розробки нових технологій та скорочення залежності від іноземних постачальників. У відповідь на такі плани платформа «Стратегічні технології для Європи» передбачає спрямовувати фінансування на проєкти, що підтримують розробку і виробництво глибинних і цифрових технологій, як от штучного інтелекту і машинного навчання, екологічно чистих технологій, що використовують відновлювальні джерела енергії, а саме сонячну та вітрову енергію, а також біотехнологій, наприклад, біофармацевтики. У контексті зелених і цифрових переходів платформа STEP також покликана допомогти ЄС зменшити стратегічні залежності, сприяючи формуванню самодостатнішого і стійкішого технологічного ландшафту. Але в який спосіб ЄС фінансуватиме цю інвестиційну ініціативу? Платформа STEP спрямована на використання чинних інструментів ЄС шляхом перепрограмування коштів і залучення додаткових коштів у розмірі 10 мільярдів євро до бюджету. Загальний інвестиційний потенціал із застосуванням платформи STEP може сягати 160 мільярдів євро. Як підкреслюється в пропозиції Єврокомісії, використання здебільшого наявних коштів ЄС має три ключові переваги. Забезпечується те, що фінансування може виплачуватися швидше, відкривається більше можливостей для поєднання джерел фінансування, і в результаті ефективніше використовуватимуться кошти ЄС. Це вливання коштів спрямоване на стратегічні проєкти, що сприяють розвитку цифрових, екологічно чистих і біотехнологій, щоб відповісти на виклики зеленого і цифрового переходів. Унікальною особливістю платформи STEP є так звана печатка суверенітету. Це знак якості, який Єврокомісія присуджуватиме проєктам, що роблять внесок в досягнення цілей STEP. Це не просто знак якості, це інструмент залучення державних і приватних інвестицій. І ще одним ключовим компонентом платформи STEP є створення порталу суверенітету. Цей портал є загальнодоступним вебсайтом, що слугує мостом між потенційними інвесторами і проєктами, які сприяють зеленому та цифровому переходам в ЄС, демонструючи ініціативи, що відповідають стратегічним цілям платформи STEP та поширюючи інформацію про можливості фінансування. Пропозиція Єврокомісії щодо запровадження платформи STEP була покладена на Комітет Європарламенту із питань бюджету, а також Комітет із питань промисловості, досліджень та енергетики. Ці комітети представили доповідь, що Європарламент ухвалив на другій жовтневій пленарній сесії 2023 року. Європарламент висловив жаль у зв'язку з тим, що Єврокомісія не виконала взяте на себе в рамах своєї робочої програми 2023 року зобов'язання просувати створення нового Європейського фонду суверенітету. Однак Європарламент визнав, що, незважаючи на обмежений масштаб запропонованого формату платформи STEP, вона могла б досягти результатів швидше, використовуючи чинні програми і створюючи зв'язки між ними. На погляд Європарламенту, платформа STEP повинна стати пробою для всеосяжного фонду суверенітету в наступному бюджетному періоді. Насамкінець, платформа STEP – це більше, ніж просто механізм фінансування. Це структурна відповідь на великі інвестиційні потреби в галузях промисловості країн ЄС. На думку Єврокомісії, спільна промислова політика ЄС потребує спільного фінансування на рівні Європейського Союзу. Платформа STEP є кроком до більш інноваційного, сталого та самодостатнього Європейського Союзу. Зазираючи в майбутнє, платформа STEP є передвісником ширшої ініціативи – Європейського фонду суверенітету. Створення цього фонду, що запропонувала Європейська комісія, в подальшому зміцнило б промисловий потенціал ЄС та сприяло б залученню приватних інвестицій. Трансляція цього подкасту здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на вебсайті аналітичного центру Європарламенту.
6: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek a tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Így az európai választások a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményének számítanak. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az adásunkban fontos témát járunk körbe, mégpedig azt, hogy hogyan lehet manapság a fake news korában eldönteni, hogy információink megbízható forrásból származnak-e. Honnan tudhatjuk, hogy az uniós intézmények hivatalos tájékoztatásáról van-e szó, vagy sem?
7: Az európai választásokra készülve természetesen mindenki tájékozódni kíván a jelöltekről és nézeteikről, mert számos ügyben igen nagy a tét. Az interneten viszont annyi félrevezető információ kering, hogy nehéz megállapítani, valójában mi tény és mi kitaláció. Hadd adjunk néhány támpontot, amelyek segíthetnek hatékonyan eligazodni az információ rengetegben. Kezdjük azzal, miért is olyan fontos a források megbízhatósága. Információink alapján hozunk döntéseket, és vonunk le esetleg téves következtetéseket, ha félrevezetnek bennünket. Képviselőválasztáskor ennek különösen nagy a jelentősége. Az Európai Unió intézményrendszere elég összetett. Működését csak az értheti meg igazán, aki megfelelően tájékozott.
6: Ha bármiről többet szeretnénk megtudni, általában az az első, hogy beütjük kulcsszóként egy internetes keresőbe. Ezzel nincs is semmi gond. Ám jó tudni, hogy nem feltétlenül az első helyen hozott találatok lesznek a legmegbízhatóbbak. A nagyobb látogatottság vagy fizetett tartalmak miatt ugyanis előbbre sorolhatják őket a keresőmotorok. Az a legbiztosabb, ha közvetlenül az uniós intézmények honlapjait nyitjuk meg. Ezeken a webhelyeken pontos és naprakész információkat találhatunk a szakpolitikákról, a jogalkotásról és magukról az intézményekről. Az Európai Unió legfőbb hivatalos webportálja az europa.eu. Rengeteg különböző témában szolgál hiteles információkkal.
7: És azt vajon honnan lehet tudni, hogy hivatalos uniós weboldalakon járunk? Először is az összes weboldal internet címében szerepel az europa.eu domain. Az oldalakon nyelvet lehet váltani, mert az Európai Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak. Alul mindig fel vannak tüntetve az egyéb uniós intézmények vagy csatornák. Az uniós weboldalakon kizárólag ellenőrzött információk és számadatok jelenhetnek meg. Olyanok, amelyeknek a tényszerűségét tudományos források és statisztikai hivatalok igazolták. Az európai intézmények a közösségi médiában is jelen vannak, saját fiókokat működtetnek. Érdemes ezeket is közvetlenül felkeresni és első kézből tájékozódni. Megbízhatóan és pontosan beszámolnak minden aktualitásról, és tisztázni tudnak fontos kérdéseket. Az ellenőrzött fiókok neve mellett általában egy kék pipa látható, jelezve hitelességüket. Az egyes képviselőcsoportoknak és képviselőjelölteknek szintén van saját hivatalos weboldaluk. Ezekre is érdemes ellátogatni, gyakran részletesen felvázolják a politikai programokat és a javaslatokat, ami megfelelő alapot ad az összehasonlításra.
6: Az is rendkívül fontos, hogy az információknak több forrásban is utána nézzünk. Ha egy adott hír különösen nyugtalanítónak vagy ellentmondásosnak tűnik, ismert és elismert hírügynökségek vagy tényellenőrzők weboldalain bizonyosodjunk meg a helytállóságáról. Végezetül tanácsos fenntartásokkal kezelni a közösségi médiában megosztott információkat. Ezeknek a felületeknek ugyan kétségtelenül megvannak az előnyeik, hiszen könnyen kapcsolatba léphetünk másokkal és lépést tarthatunk a történésekkel, ám a félretájékoztatás és a szándékos félrevezetés melegágyának számítanak. Csak azokat az információkat osszuk meg és higgyük el magunk is, amelyeknek a forrását és a szerzőjét leellenőriztük.
7: A megalapozott döntésekhez tehát megbízható és hiteles információforrásokból szükséges tájékozódni. Különösen igaz ez most, az európai választások előtti időszakban. Nem fogunk elveszni a tengernyi féligazságban és valótlanságban, illetve téves következtetésekre jutni az információdömpingben, ha hivatalos weboldalakról tájékozódunk, több forrásból is ellenőrizzük az információkat, és fenntartásokkal kezeljük az internetes tartalmakat.
6: Az európai választásokon szavazatával ön azt fogja eldönteni, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
7: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
8: Adenauer is considered one of the most influential figures in paving the way for a united Europe. As the first Chancellor of the Federal Republic of Germany, then also known as West Germany, after the Second World War, he had a profound impact on both German and European history. His experiences under Nazi rule led him to understand that lasting peace could only be achieved through unity. Adenauer was instrumental in bringing about the reconciliation of Germany and France, turning the

0: Wer als Abgeordneter ins Europäische Parlament gewählt wird, kann verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Die Mitglieder des Parlaments können zum Beispiel Ausschüssen beitreten, das Amt des Präsidenten oder eines Vizepräsidenten übernehmen oder auch Wahlbeobachter werden. Letztere spielen im Parlament eine wichtige Rolle, auch wenn nicht oft über sie gesprochen wird.
1: In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, was es heißt, Wahlbeobachter zu sein. Wir erklären Ihnen, wer dafür in Frage kommt und was genau die Wahlbeobachter des Parlaments machen.
0: Wahlen sind die Grundlage einer funktionierenden Demokratie. Es ist daher sehr wichtig, dass sie gerecht, frei und demokratisch ablaufen. Um sicherzustellen, dass das der Fall ist, gibt es Wahlbeobachtungen. Das Europäische Parlament spielt dabei eine wichtige Rolle. Auf Einladung nationaler Behörden entsendet es Delegationen, um Wahlen in verschiedenen Staaten zu beobachten.
1: Seit 1994 beobachtet das Parlament Wahlen in Drittstaaten. Die Delegationen, die es dazu entsendet, arbeiten eng mit dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission und einschlägigen internationalen Organisationen zusammen. In den letzten 20 Jahren führte die EU über 200 Wahlbeobachtungsmissionen in rund 75 Staaten durch.
0: Heute entsendet das Parlament jedes Jahr bis zu 12 Delegationen, die auf der ganzen Welt Wahlen beobachten. Diese Delegationen schließen sich in der Regel bereits laufenden Missionen an. Das könnten Missionen der EU sein, aber auch des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, das der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa angehört. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments spielen bei diesen Missionen eine wichtige Rolle. Jede Wahlbeobachtungsmission der EU wird von einem Mitglied des Parlaments geleitet, dem sogenannten leitenden Wahlbeobachter. Wer mit dieser Aufgabe betraut wird, entscheidet der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der gleichzeitig Vizepräsident der Kommission ist.
1: Den Wahlbeobachtungsdelegationen gehören normalerweise 7 Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen an. Während ihrer 4- bis 5-tägigen Mission treffen sie sich mit lokalen Behörden, Parteien, regierungsunabhängigen Organisationen und anderen Wahlbeobachtern. Die Wahlen selbst beobachten die Abgeordneten von Anfang bis Ende. Sie sind dabei, wenn die Wahllokale geöffnet bzw. wieder geschlossen werden, sie verfolgen die Stimmabgaben und sie überwachen die Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen und anderswo. Auch nehmen sie an der abschließenden Pressekonferenz teil und stellen dort ihre vorläufigen Ergebnisse vor.
0: Abgeordnete wissen sehr gut, welche Herausforderungen mit Wahlen einhergehen, da sie ja auch selbst für ein Amt kandidiert haben. Dank ihrer Erfahrung haben sie einen ganz eigenen Blick auf die Abläufe und können sie gut überwachen. Ihre Anwesenheit erhöht auch die Sichtbarkeit und Legitimität der Wahlbeobachtungsmissionen.
1: Für die Abgeordneten, die an den Missionen teilnehmen, gilt selbstverständlich ein strenger Verhaltenskodex. Sie müssen etwa Interessenkonflikte vermeiden und dürfen sich nicht in die Wahl einmischen. Auch dürfen sie ihre Meinung zu Kandidatinnen und Kandidaten oder politischen Themen erst dann sagen, wenn die offizielle Pressekonferenz vorbei ist. Das soll sicherstellen, dass ihre Beobachtungen neutral und glaubwürdig sind.
0: Wie wichtig Wahlbeobachtungsmissionen für den Erhalt der Demokratie sind, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2023. Eine EU-Wahlbeobachtungsmission in Simbabwe stellte fest, dass der rechtliche Rahmen für die Wahlen zwar den internationalen Normen entsprach, sie in ihrer Umsetzung jedoch zu wünschen übrig ließen. Das führte dazu, dass nicht alles gerecht ablief und Wählerinnen und Wähler sich eingeschüchtert fühlten. Der ehemalige Abgeordnete und leitende Beobachter Fabio Massimo Castaldo erklärte, dass den Wahlbeobachtern Steine in den Weg gelegt wurden, obwohl Simbabwe zuvor zugestimmt hatte, sie am Wahlprozess teilhaben zu lassen. Dadurch wurde klar, dass der Staat noch einen langen Weg vor sich hat, bis er den regionalen und internationalen Wahlstandards gerecht wird.
1: Dieses Beispiel zeigt, dass die Wahlbeobachtungsmissionen des Parlaments unglaublich wichtig sind, um Demokratie auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu fördern. Indem sie Wahlprozesse eingehend prüfen und auf unabhängige und unparteiische Weise bewerten, helfen Wahlbeobachter Staaten dabei, gerechte, freie und demokratische Wahlen abzuhalten.
0: In dieser Sendung wurde die wichtige Rolle der Wahlbeobachter des Europäischen Parlaments beleuchtet. Mehr über die hier erwähnten Ausschüsse oder das Amt des Präsidenten bzw. der Vizepräsidenten erfahren Sie in den anderen Folgen unserer Podcast-Reihe Fachwörterwirrwarr.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Kukci oprašivači poput pčela, leptira i kornjaša imaju ključnu ulogu u našem ekosustavu. no suočeni su s brojnim prijetnjama diljem svijeta, uključujući klimatske promjene, gubitak staništa, nametnike i intenzivnu monokulturnu poljoprivredu. Te prijetnje uzrok su dramatičnog opadanja broja divljih i domaćih oprašivača koji su od iznimne važnosti za našu dobrobit i okoliš. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija poduzima kako bi zaštitila ta sićušna bića. Jeste li znali da gotovo 90% cvatućih biljnih vrsta na svijetu potpuno ili barem djelomično ovisi o životinjskom oprašivanju? No to nije sve. Životinje oprašuju i više od 75% svjetskih prehrambenih usjeva te 35% svjetskog poljoprivrednog zemljišta. Oprašivači izravno doprinose sigurnosti opskrbe hranom i očuvanju biološke raznolikosti. Prema nekim procjenama, zaslužni su za udio u godišnjoj poljoprivrednoj proizvodnji u Europskoj uniji u vrijednosti od oko 15 milijardi eura. Budući da prenose pelud s prašnika na tučak, njihova uloga u razmnožavanju cvatućih biljnih vrsta je ključna. Iako do oprašivanja može doći na razne načine, primjerice prenošenjem peludi s pomoću vjetra ili vode, među najučinkovitijim oprašivačima su upravo životinje, posebice kukci poput pčela, leptira i osolikih muha. Među oprašivačima su i brojne druge vrste poput ptica i šišmiša, no najvažniji oprašivači su pčele. Procjenjuje se da ih na svijetu postoji između 25.000 i 30.000 vrsta. Prema Organizaciji Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, oprašivači imaju važnu ulogu sa socijalnog, gospodarskog i ekološkog stajališta. Međutim, suočeni su s brojnim prijetnjama svugdje u svijetu. Klimatske promjene, gubitak staništa, nametnici bolesti te intenzivna poljoprivreda neki su od uzroka dramatičnog opadanja broja oprašivača. Posljednjih godina svjedočimo smanjenju populacije oprašivača, a taj trend predstavlja znatnu prijetnju ekosustavima, poljoprivrednoj proizvodnji i dobrobiti ljudi. S obzirom na hitnost tog pitanja, Europska unija pokrenula je niz inicijativa čiji je cilj spriječiti opadanje broja oprašivača i promicati njihovu zaštitu. No Unijin odgovor na krizu oprašivača ne sastoji se samo od djelovanja u okviru politika. On uključuje i aktivnu suradnju s javnošću i dionicima. 2022. u sklopu Europske građanske inicijative Spasimo pčele i poljoprivrednike prikupljeno je više od 1,1 milijuna potpisa. To je jasan pokazatelj potpore javnosti za zaštitu oprašivača i promicanje održive poljoprivredne prakse. Cilj te sedme po redu uspješne građanske inicijative je znatno smanjiti upotrebu sintetičkih pesticida i pomoći poljoprivrednicima u prelasku na okolišno prihvatljivu poljoprivrednu praksu. 2020. Europska komisija donijela je strategiju Europske unije za biološku raznolikost. Riječ je o sveobuhvatnom, ambicioznom i dugoročnom planu za zaštitu prirode i zaustavljanje degradacije ekosustava do 2030. Unija raspolaže i ustaljenim okvirom za biološku raznolikost koji je uvelike doprinio njezinu očuvanju u Europi. Ključni alati u sklopu tog okvira su direktiva o staništima i direktiva o pticama. Zahvaljujući njima, stvorena je najveća mreža zaštićenih područja na svijetu, mreža Natura 2000. U rezoluciji iz prosinca 2019. o inicijativi Europske unije za oprašivače koju je pokrenula Europska komisija, parlament je pozvao na uspostavu punopravnog akcijskog programa za oprašivače i dodjelu dovoljno sredstava u te svrhe. Zastupnici su se založili za uključivanje obvezujućih ciljeva smanjenja pesticida u reviziju direktive o održivoj upotrebi pesticida. Osim toga, pozvali su komisiju da umjesto dotadašnje tri zabrani sve vrste pesticida na osnovi neonikotinoida. No postupno ukidanje pesticida nije jednostavan zadatak. U lipnju 2022. Europska komisija je u sklopu Europskog zelenog plana predložila novu uredbu o smanjenju pesticida. Taj je prijedlog naišao na veliki otpor među predstavnicima industrije pesticida i organizacija industrijske poljoprivrede. Budući da su potom predložene mjere slabijeg učinka, u studenome 2023. prijedlog nije dobio većinsku potporu Europskog parlamenta. Sad je red na novi saziv parlamenta, novi sastav komisije i sve države članice da nađu rješenje za spas kukaca oprašivača. Briga o pčelama i drugim oprašivačima dio je borbe protiv gladi. Zaštita biološke raznolikosti populacije oprašivača ključna je za izgradnju otpornosti poljoprivrednih ekosustava i prilagodbu klimatskim promjenama. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
3: Od roku 2011 máme každoročně 13. října příležitost oslavit Mezinárodní den srozumitelného jazyka. Možná vás napadne, jak se to týká zrovna mě. A možná budete překvapeni, že mnohem víc, než byste čekali. Představte si, že vás známí pozvali na večeři. Váš soused u stolu mluví tak, že byste potřebovali slovník, abyste mu vůbec rozuměli. To je docela otravné, že? A možná si i řeknete, že to ten protiva dělá určitě jen, aby se nad vámi vytahoval. Když někdo používá záhadné výrazy nebo věty složitě zašmodrchává, komunikaci to rozhodně neusnadňuje. Naopak to mezi lidmi staví překážky. I my sami si často neuvědomujeme, že běžně volíme slova, která nemusí být nutně jasná a pochopitelná pro každého. Třeba technický žargon, termíny z práce nebo slova, kterým rozumí jen pár lidí. To se dá snadno obejít. Určitě najdete synonymum, které bude znát každý, nebo můžete složitý výraz přiblížit, čili vysvětlit tak, aby ho chápali i ostatní. To je podstata srozumitelného jazyka. Volit jednoduché výrazy a věty, kterým rozumí všichni. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty najdete na jeho internetových stránkách Europarl Radio.
4: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményén szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy hogyan osztanak meg a képviselői helyek a tagállamok között.
5: Az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotó testülete. A 27 tagállamban élő több százmillió európai polgár érdekeit képviseli. Az Európai Unió demokrácia és népképviselet iránti elkötelezettségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a parlamenti képviselői helyek elosztása nem politikai hitvallás vagy hovatartozás függvénye. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Jobban megértjük, hogyan is működnek a demokratikus folyamatok az Európai Unión belül, ha megvizsgáljuk a parlamenti mandátumok elosztásának módját. A Lisszaboni szerződés létrejötte óta ebben az úgynevezett csökkenő arányosság elve érvényesül. Nézzük, mit is jelent ez. A tagállamok nem egyenlő számú képviselői helyet kapnak. A nagyobb népességű országok többet, a kisebbek kevesebbet. Ezzel együtt a nagyobb népességű országokban egy képviselőre több lakos jut.
4: Az EU legnépesebb országaként Németország delegálhatja a legtöbb képviselőt a parlamentbe, 96-ot. A kisebb államoknak, például Máltának, Luxemburgnak és Ciprusnak 6-6 mandátuma van, ami egyébként a minimum a parlamentben. Láthatjuk, hogy egy németországi képviselő így durván 860 ezer lakos, egy máltai pedig körülbelül 90 ezer lakos képviseletét látja el. A választói szavazatok súlya tehát azonos, nem függ attól, hogy egy adott európai polgár hol él. A megválasztott képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai elköteleződésük szerint tömörülnek képviselőcsoportokba. a 2019 és 2024 közötti 9. parlamenti ciklusban összesen 7 képviselőcsoport működött. Számuk azonban nem kötött. Ha összefog legalább 23 képviselő, aki az uniós tagországok legalább egynegyedét képviseli, akkor új képviselőcsoportot is alakíthatnak.
5: A júniusi európai választásokat követően a mandátumok megoszlásából látszik majd, hogy milyen sokszínű is az európai politikai paletta. Az Európai Parlament működése, a képviselők által alkotott jogszabályok és szakpolitikák milliók életére vannak hatással az Európai Unióban. Ezért is nagyon fontos, hogy mindnyájan elmenjünk szavazni.
4: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk. Kivétel nélkül mindnyájunké.
5: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
6: Il Parlamento Europeo mhuwiex magħmul biss mill-membri jew kif nafuhom aħjar l-MPs. Wara l-kwinti ta' din l-istituzzjoni immensa hemm eluf ta' persuni li ta' kuljum jaħdmu biex l-Unjoni Ewropea issir aktar aċċessibbli, funzjonali u trasparenti għaċ-ċittadini tagħha. B'tant persuni involuti, il-ġestjoni ta' din l-istituzzjoni teħtieġ korpi amministrattivi bħalma huwa l-Buro.
7: Flimkien mal-konferenza tal-presidenti, il-Buro li niktbuh bl-ittra B kapitali huwa wieħed miż-żewġ entitajiet li jistabbilixxu r-regoli tal-Parlament Ewropew. Il-Buro huwa mamul mill-President tal-Parlament Ewropew, mill-14 Viċi President u mill-5 Questuri eletti mill-Parlament għal perjodu ta' sentejn u nofs li jistgħu jiġġeddu. Waqt id-deliberazzjonijiet tal-Buro, jekk il-voti jkunu ndaqs, il-President għandu l-vot deċisiv. Min-naħa tagħhom, il-Questuri huma membri tal-Buro f'kapaċità konsultattiva. Dan ifisser li huma jassistu lill-Buro b'mod konsultattiv, iżda ma jistgħux jivvotaw.
6: Il-Buro għandu diversi dmirijiet amministrattivi u finanzjarji fiħdan il-Parlament. Dan ifisser li huwa responsabbli għall-affarijiet kollha relatati ma' tħaddim intern tal-Parlament. Il-Buro ifassal l-abbozz preliminari tal-budget tal-Parlament u jiddeċidi l-affarijiet amministrattivi u organizzazzjonali kif ukoll dawk relatati mal-personal. Per eżempju, huwa l-Buro li amministra l-politika tal-bini tal-istituzzjoni, jieħu ħsieb l-allowances u l-ispejjeż relatati mal-uffiċjali u jabbozza l-linji gwida tal-Parlament b'mod partikolari fir-rigward tat-telexogħol. Huwa jieħu deċiżjonijiet dwar it-talbiet għall-organizzazzjoni ta' seduti u jista' jawtorizza li jsiru laqgħat ta' kumitati jew delegazzjonijiet barra mit-tliet postijiet normali tax-xogħol. Barra minn hekk, il-Buro jħejjel abbozz preliminari tal-estimi tan-nefqa tal-Parlament. Minn barra dan, huwa jistabbilixxi l-ammonti allokati lill-partiti politiċi rappreżentati fiħdan il-Parlament Ewropew u l-ħin li jingħatalhom waqt is-seduti plenarji.
7: Iżda dan mhux kollox, il-Buro jistabbilixxi l-kompożizzjoni u l-organizzazzjoni tas-Segretarjat Ġenerali. Barra minn hekk jaħtar lis-Segretarju Ġenerali li hu responsabbli għat-ħaddim tal-amministrazzjoni tal-Parlament. Fl-aħħar nett, il-Buro jaħtar lill-uffiċjali fl-ogħla karigi. Biex iwettaq dawn il-missjonijiet kollha, ġeneralment il-Buro jiltaqa' darbtejn fix-xahar. Il-minuti tal-Buro jiġu tradotti fl-24 lingwa uffiċjali, imbagħad jiġu stampati u mqasma lill-membri kollha. Ovvjament, kwalunkwe membru jista' jagħmel mistoqsijiet dwar l-attivitajiet tal-Buro.
6: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcasts fuq Europarl Radio.
8: Predstavte si takúto situáciu. Je začiatok náročného týždňa. Všetko však máte naplánované. Čo sa bude jesť, približný rozpočet na celý týždeň, kúpili ste všetko potrebné. Teda takmer všetko. Pretože na jednu vec ste nemysleli. Na menštruačné pomôcky. Pritom ide o nevyhnutnosť, ktorá však nie je lacná a niekedy ani ľahko dostupná. Zadováženie menštruačných pomôcok predstavuje pre milióny ľudí v celej Európe každomesačný opakujúci sa problém. Hovoríme tu preto o tzv. Menštruačnej chudobe. Dochádza k nej vtedy, keď niekto z finančných dôvodov nemá prístup k bezpečným a cenovo dostupným menštruačným pomôckam, hygienickým zariadeniam či jednoducho k dostatočným informáciám. A hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o osobný problém, v skutočnosti je to oveľa zložitejšie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa pozrieme na to, ako Európska únia rieši menštruačnú chudobu. Menštruačná chudoba je vážnym problémom, ale verejnosť si ho ešte poriadne neuvedomuje. A to napriek tomu, že postihuje odhadom 1 z 10 menštruujúcich osôb v Európskej únii. Najviac postihuje ženy a dievčatá v nízkopríjmových domácnostiach, osoby bez domova či osoby so zdravotným znevýhodnením, utečenkyne, ale tiež transrodové, nebinárne a intersexuálne osoby, ktoré majú menštruáciu. Pandémia COVID-19 situáciu ešte zhoršila. Obmedzenia a zákazy vychádzania či pohybu spôsobili, že došlo k narušeniu dodávok, čo v niektorých oblastiach sťažilo dostupnosť menštruačných výrobkov. Menštruačná chudoba má aj vplyv na životné prostredie, čo sa však často prehliada. Obsah plastov vo väčšine hygienických vložiek totiž predstavuje až 90%. To znamená, že ich rozklad v prírode trvá 500 až 800 rokov. Tampóny majú často plastové aplikátory a niekedy je každý z nich zabalený v samostatnom plastovom obale. Súvisiaca výroba plastov a nesprávna likvidácia jednorazových menštruačných výrobkov tak znečisťujú životné prostredie a zapĺňajú skládky odpadov. Ďalšou veľkou témou je v tejto súvislosti skutočnosť, že menštruačné pomôcky podliehajú v rámci Európskej únie rôznym sadzbám dane z pridanej hodnoty. Mnohé krajiny ich zdaňujú vysoko a pristupujú k nim skôr ako k luxusnému tovaru, než k základným zdravotným potrebám. Pre toto opatrenie dokonca existuje aj samostatný výraz. Tampónová daň. V roku 2022 Európska únia zmenila smernicu o DPH tak, aby členské štáty mohli na menštruačné hygienické pomôcky uplatňovať zníženú alebo dokonca nulovú sadzbu DPH. Pred reformou sa na tento typ tovaru vzťahovala minimálna sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 5%. Daňová reforma však členským štátom umožnila zmeniť klasifikáciu hygienických menštruačných pomôcok tak, aby boli považované za základné potreby a nie za luxusný tovar. Nulová sadzba je však v tomto prípade len možnosťou, nie povinnosťou členských štátov. Najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti tak naďalej znášajú značnú finančnú záťaž, pretože mnohé krajiny daň na menštruačné produkty stále neznížili. Hoci žiaden z programov financovania Európskej únie sa nezameriava konkrétne na odstránenie menštruačnej chudoby, niektoré fondy podporujú súvisiace iniciatívy nepriamo. Program Erasmus Plus napríklad financoval projekt, ktorý poskytuje informácie o zdraví počas menštruácie. Na projekte spolupracujú organizácie z Litvy, Poľska a Španielska. Hlavným cieľom je zdieľať skúsenosti a metódy práce s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením alebo ohrozenými sociálnym vylúčením. Projekt sa zameriava aj na pochopenie marginalizácie spôsobenej menštruáciou, podporu gynekologickej starostlivosti a rozvoj účinných sociálnych kampaní. Hoci takéto programy majú aj reálny vplyv, stále ide len o izolované iniciatívy a nie o samostatnú celoeurópsku schému zameranú priamo na menštruačnú chudobu. Európsky parlament sa jasne vyslovil za odstránenie chudoby v dôsledku menštruácie. Europoslanci tvrdia, že ide o významnú prekážku rodovej rovnosti a plnej účasti na spoločenskom a hospodárskom živote. Jasne to uviedli v uznesení z roku 2021. V prvom rade vyzvali členské štáty, aby riešili menštruačnú chudobu a zabezpečili bezplatné menštruačné pomôcky pre každého, kto ich potrebuje. Zároveň tiež kritizovali daň z tampónov a vyzvali členské štáty, aby znížili DPH na tieto výrobky na nulu. Otázka menštruačnej chudoby bola aj na programe februárovej plenárnej schôdze v roku 2026, keď europoslanci prijali správu o novej stratégii Európskej únie v oblasti boja proti chudobe. Správa obsahuje aj odporúčania Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Parlament tak uznal, že otázka prístupu k menštruačným výrobkom a hygienickým zariadeniam je súčasťou širšieho boja Európskej únie proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Menštruačná chudoba nie je súkromnou záležitosťou. Je to otázka rodovej rovnosti, zdravia a dôstojnosti. Keď niekto vynechá školu alebo prácu preto, že nemá ako zvládnuť menštruáciu, strácame tým všetci. Európsky parlament preto zaradil túto problematiku medzi svoje dôležité politické témy. Skutočná zmena si však vyžaduje konkrétne kroky. Na úrovni Európskej únie, štátov, ale i samospráv. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
9: Ezt a podcastot fiatal alkotóművészek, előadók, filmesek és írók számára készítettük. Jó, ha tudják, hogy az Európai Unió külön programot hozott létre, hogy alkotásaik létrejöttét segítse. Ez a Kreatív Európa. A csaknem 2,5 milliárd eurós költségvetésű program a kontinens sokszínű kultúrájának gazdagítását, megőrzését és népszerűsítését tűzte ki célul. A COVID utáni években segít a kulturális és kreatív ágazatnak, azon belül is különösen az audiovizuális alkotóknak talpra állni. Mindezzel pedig a társadalmi befogadást, a digitalizációt és a környezeti fenntarthatóságot is erősíti. Kedves párizsi festőművészek, kaunaszi zeneszerzők, koppenhágai koreográfusok, Európa alkotóművészei! A Kreatív Európa az önöké, a tiétek. Nézzük is meg, hogyan működik. Három fő ága van, a média, a kultúra és a szektorközi ág. Vegyük elsőként a média ágat. Támogatása az európai filmgyártás és audiovizuális alkotás minden szakaszában igénybe vehető. Forrásokat biztosított például a krakói Filmspring nyílt műhely foglalkozásainak lebonyolításához, audiovizuális szakemberek képzését segítve. Olyan nemzetközi filmfesztiválok létrejöttében volt szerepe, mint az Indie Lisboa vagy a dokumentumfilmekre specializálódott Ciné Doc Tbilisi. A média európai dimenziójú projekteket támogat, így nemzetközi összefogással a művek az országhatárokon túlra szélesebb közönséghez is eljuthatnak. Különös előnyét láthatják a filmművészeti hallgatók, játékfejlesztők, forgatókönyvírók, mivel alkotásaikkal több helyen és többeket meg tudnak szólítani. Ez az ág nagy hangsúlyt fektet a modern technológiákra. Teret ad azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek környezetileg fenntarthatóbbá teszik Európa audiovizuális ágazatát. A média ág további 4 alágra oszlik. A tartalom, az üzleti tevékenység, a közönség és a szakpolitikai támogatás alágra. A tartalom alág producerek és tartalomfejlesztők határokon átívelő együttműködését segíti. Akár üzleti modellről, akár technológiáról, akár magáról a tartalomról van szó, az innovatív megoldásokat ösztönzi. Eddig számos koprodukcióhoz és projekthez nyújtott támogatást, köztük televíziós, online és virtuális valóságtartalmak, videójátékok elkészítéséhez. Az üzleti tevékenység alág az európai audiovizuális ipar üzleti fejlesztéseit és bővítését mozdítja elő. Az üzleti életben is felkarolja a tehetségeket és ösztönzi az innovációt. Olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek a tanulást, a tudásmegosztást és a tapasztalatcserét segítik, hogy ezek a vállalkozások túlnőjenek a nemzeti kereteken. Évről évre több mint 2400 szakmabeli profitálhat azokból a programokból, amelyek a mentori feladatokra, a digitalizációra és a környezettudatosságra készítik fel őket. Arról nem is beszélve, hogy közben a média ág jóvoltából évente 300 audiovizuális alkotás Európa összes országába eljuthat. A közönség alág által támogatott kezdeményezések formabontó módon igyekeznek minél több nézővel és hallgatóval, különösen a fiatal közönséggel megismertetni az alkotásokat. A Covid világjárvány hatására az emberek már leginkább online platformokon néznek filmeket, kevesebbet járnak moziba. A közönség alágnak tehát fontos célja, hogy segítsen az audiovizuális ágazatnak kiaknázni a digitalizációban rejlő lehetőségeket. Teszi ezt azért, hogy a lehető legtöbb online platformon és helyszínen nőjön a nézőszám, és lépést lehessen tartani a változó nézői-hallgatói szokásokkal. Olyan programokat támogat, mint például a filmművészeti képzések, a kulturális tartalmak feliratozását segítő kezdeményezések és az európai mozi hálózatok. Végül, de nem utolsó sorban a szakpolitikai támogatás alág azért jött létre, hogy az összes tagország ugyanazt a szemléletet kövesse a szabályozásban, ha audiovizuális alkotásokról van szó. Ezt olyan programok támogatásán keresztül próbálja elérni, amelyek elősegítik a döntéshozók közötti párbeszédet, az érdekeltekkel folytatott konzultációt és az ismeretterjesztést, valamint elemzik az audiovizuális alkotói környezet jellemzőit és a piaci trendeket. A filmművészeten és az audiovizuális alkotásokon kívüli művészeti ágakat a Kreatív Európa második ága, a kultúra támogatja. Ide tartozik a zene, az irodalom, az építészet, a képzőművészet és az előadó művészet, de a kulturális turizmus is. A média ághoz hasonlóan ez az ág is a határokon átívelő közös projektekhez ad hátszelet. Ha például egy trieszti színi növendék szívesen összeállna athéni és budapesti hallgatókkal egy közös munkához, ebből a programból kérhetnek ehhez anyagi támogatást. Ez az ág gondot fordít arra, hogy elismerje a tehetséget, a kiválóságot és a kreativitást. Szinte minden művészeti ágon belül létrehozott díjakat. Külön érdekesség, hogy a külföldi tapasztalatszerzést is támogatja. Így ki könnyebben dolgozhat más országokban, hódíthat meg új közönségeket és tanulhat másoktól. Itt van mindjárt a Kultúra mozgatja Európát kezdeményezés. Mobilitási ösztöndíjat ad a Kreatív Európa programban résztvevő mind a 40 ország művészei és kulturális szakemberei számára. Olyan, mint egy kulturális Erasmus. Utazáshoz, vendégművész programokhoz és különleges közös projektekhez nyújt anyagi segítséget. Katie Laurie, az írországi Kreatív Európa tájékoztató iroda egyik vezetője így nyilatkozott a kezdeményezés előnyeiről. If you want to develop your practice. Ha művészként vagy kulturális szervezetként valaki ki akar lépni a nemzetközi vagy európai szintérre azért, hogy művészetét vagy munkáját tökéletesítse, nincs is ennél jobb gyakorló terep. Itt le lehet tesztelni a partnerségeket, a modelleket. Egyesek csak villámvendégprogramon vesznek részt, mintha turnéznának. Rengeteg különböző tevékenységre ad lehetőséget, rendkívül alacsony kockázattal. Ha valaki fejlődni szeretne egy adott területen, jó kiinduló pont lehet. This can be a good starting point. A Kreatív Európa program harmadik ága a szektorközi ág. Az innovációról, az ágazatokon átívelő együttműködésről, a digitális kor kívánalmaihoz való igazodásról szól. Vegyük például a kreatív innovációs laborokat. Azért jöttek létre, hogy segítsenek a kulturális és kreatív ágazatoknak innovatív megoldásokat találni a közös kihívásokra. Ez az ág ezért azokat a projekteket finanszírozza, amelyekben a technológiához társul az alkotó szellem, és amelyek különböző művészeti formákat ötvöznek. Ilyen például a színházzal kombinált virtuális valóság, a mesterséges intelligenciával készített zene, vagy a játékok és az irodalom fúziója.

0: fontos. Minden tagországban, így Magyarországon is működik Kreatív Európa tájékoztató iroda. Érdemes hozzájuk fordulni, ha valaki számára nem egyértelműek a pályázati feltételek. Még a pályázat megírásában is tudnak segíteni. Társ irodáikkal közösen a projektekhez együttműködő partnereket keresnek az Európai Unió egészében. Harmadszor pedig merjenek nagyot álmodni. A Kreatív Európa a konvenciókat átlépő formabontó alkotók programja. Azoké, akik munkájukkal készek megkérdőjelezni a meglévő normákat, akik szívesen lépnek ki a hazájuk vagy a közösségük alkotta keretek közül azért, hogy másokkal közösen dolgozzanak. Az Európai Bizottság Kreatív Európa program osztályát vezető Judith Videkok 2024-ben egy interjúban kifejtette a Fedora non-profit szervezetnek, hogy szerinte mit hoz a program a jövő nemzedékei életébe.
1: We first spoke about the mission of the program.
0: Először is a program küldetéséről beszéltünk, és én elmondtam, hogy örökségünk megőrzését segíti. Azon dolgozunk tehát, hogy megmaradjon, de ami még fontosabb, hogy a jövőnkért tesszük. A kultúra ott van mindnyájunk génjeiben. Úgy vélem, rendkívül fontos a jövő generációja számára, hogy új élettel, új jelentéssel töltsük meg kulturális örökségünket.
1: I think is extremely important for the next generation.
0: A Kreatív Európa nem csak a pénzről szól. Annak bizonysága, hogy a kultúra igenis számít, hogy van értéke annak, amit alkotunk, és hogy Európa szívesen áldoz a kreativitásra. Teret ad a tehetség kibontakoztatásának. Védi a kulturális sokszínűséget, országhatároktól függetlenül szárnyakat ad az alkotó szellemnek. Minden író, festő, énekes, a következő mesterművén dolgozó valamennyi alkotó része egy nagy európai alkotó közösségnek. Az Európai Unióra bizton számíthatnak. Bővebb információkért érdemes ellátogatni a Kreatív Európa program hivatalos weboldalára, és felvenni a kapcsolatot a helyi Kreatív Európa tájékoztató irodával. Ott a sok lehetőség, csak élni kell vele. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.

0: años estuvieron marcados por el amor por el aprendizaje y el fuerte sentido de la justicia que le inculcaron sus padres, Andrea e Yvonne. Sin embargo, su infancia fue brutalmente interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía 16 años, la Gestapo la detuvo y la deportó a Auschwitz junto con su madre y su hermana. Sobrevivió a los horrores de los campos de concentración, pero muchos miembros de su familia, entre ellos su madre, su padre y su hermano, a los que estaba muy unida, no lo lograron. Estas experiencias traumáticas forjaron su compromiso de por vida con los derechos humanos, la paz y la unidad europea.
1: El peligro ya no es que no se hable del Holocausto, sino que se hable de él de forma equivocada.
0: Se casó con Antoine Veil en 1946 y tuvieron tres hijos. De 1949 a 1953, la joven familia vivió en Alemania, donde Antoine trabajó para el consulado francés, primero en Wiesbaden y luego en Stuttgart. Esto sorprendió a algunos de sus amigos, pero ella lo vio como una oportunidad.
1: Estábamos convencidos de que si los vencedores de 1945 no lograban una reconciliación rápida y total con Alemania, las heridas de una Europa que ya estaba desgarrada de este a oeste nunca sanarían y el mundo estaría abocado a un nuevo conflicto, todavía más devastador que los anteriores.
0: Tras su regreso a Francia, se licenció en la Facultad de Derecho de París. En 1956 aprueba el examen nacional de magistratura y se incorpora a la administración penitenciaria francesa, dependiente del Ministerio de Justicia. Allí logró importantes avances para mejorar las condiciones penitenciarias y el trato de los reclusos. Para 1964 se había convertido en directora de Asuntos Civiles y luchaba por los derechos de la mujer. Contribuyó a garantizar la igualdad de derechos de las madres en asuntos jurídicos de familia y logró que las mujeres tuvieran derecho a adoptar. En 1970 fue nombrada secretaria general del Consejo Superior de la Magistratura de Francia. Su carrera fue impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época era todavía más difícil para las mujeres hacerse oír en el mundo de la política. A la pregunta sobre las mujeres en la política respondió:
1: "A menudo he tenido la impresión de ser una mujer que sirve de coartada. Allá donde vaya siempre oigo lo mismo. Sí que permitimos a las mujeres tener voz. Simone Veil es un ejemplo de ello".
0: De 1974 a 1979 fue ministra de Sanidad de Francia durante los gobiernos de los primeros ministros Jacques Chirac y Raymond Barre. Allí impulsó dos leyes pioneras. La primera, en 1974, hizo que los anticonceptivos fueran más accesibles. La segunda, en 1975, legalizó el aborto en Francia, una cuestión muy controvertida que convirtió a Veil en blanco de duros ataques. A pesar de estos escollos, su determinación dio lugar a una ley que ha sido celebrada desde entonces por su repercusión en los derechos de las mujeres.
1: "A ninguna mujer la hace feliz abortar. Basta con escuchar a las mujeres. Siempre es una tragedia. Siempre es una tragedia y siempre será una tragedia".
0: Pero las contribuciones de Simone Veil no se quedaron ahí. En 1976, introdujo la prohibición de fumar en ciertos espacios públicos y abordó las necesidades de atención médica de las áreas rurales.
1: Europa es la esperanza del progreso.
0: En 1979, cuando Simone Veil se convirtió en la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo, Europa todavía se estaba recuperando de los estragos de la guerra. Fue un momento profundamente simbólico. Una superviviente del Holocausto, una mujer francesa, defensora convencida de la unidad, al frente de una institución democrática de reciente elección, concebida para fomentar la cooperación transfronteriza y garantizar que la historia no se repitiera. Europa estaba reconstruyéndose y definiendo lo que significaba ser un continente unido tras décadas de división y destrucción.
1: Simone Veil no fue solo la primera mujer al frente de una institución de la Unión Europea, sino también la primera presidenta de un Parlamento Europeo compuesto por diputados y diputadas elegidos directamente por el electorado, en vez de designados por los parlamentos nacionales. Y estuvo también en el meollo de esa transformación democrática.
0: Durante su presidencia se le concedió el Premio Carlomagno, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este prestigioso galardón. Tras su mandato, fue vicepresidenta y más tarde presidenta del Grupo Liberal en el Parlamento, demostrando una vez más su compromiso con la causa europea.
1: Ninguno de nosotros debería olvidar jamás que un día podríamos pasar a ser uno de los oprimidos.
0: En 1990, Simone Veil fue nombrada miembro de la Comisión Temporal sobre la Unificación de Alemania del Parlamento Europeo, donde su contribución fue inestimable. Como superviviente del Holocausto, expresidenta del Parlamento Europeo y mujer cuyos padres y hermano murieron en un campo de concentración, aportó una perspectiva profundamente personal al proceso. Su compromiso con la unidad europea se basó en su convicción de que una Europa unida era clave para evitar otra guerra mundial.
1: A pesar de haber perdido tanto durante la guerra, no le guardaba rencor a Alemania. Por el contrario, formó parte de la decisión de utilizar la reunificación alemana como vehículo para fomentar las relaciones y la unidad entre Europa Central y Oriental. Esta comisión sobre la reunificación alemana dio lugar a dos conferencias intergubernamentales, una sobre la unión política y otra sobre la unión económica y monetaria. La segunda conferencia culminó en la cumbre de Maastricht a finales de 1991 y concluyó con la adopción del Tratado de Maastricht, el tratado fundacional de la Unión Europea.
0: La gran presidenta del Parlamento Europeo, conciencia de la UE, activista contra el antisemitismo y defensora de los derechos de la mujer. Su mensaje sobre las mujeres y el antisemitismo no ha perdido vigencia, afirmó Antonio Tajani, antiguo presidente del Parlamento Europeo.
1: Simone Veil falleció en su casa el 30 de junio de 2017, a la edad de 89 años. Luchó por la paz, la unidad y los derechos humanos hasta sus últimos días. Tendió puentes entre opiniones políticas, ideologías y países diferentes. A día de hoy sigue personificando el lema de la Unión, unida en la diversidad.
0: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Od prvního okamžiku, kdy Rusko v únoru 2022 zahájilo v plném rozsahu svou nelegální invazi na Ukrajinu, podporuje Evropská unie Kyjev tím, že tuto agresi odsoudila, uvalila na odpovědné osoby sankce a poskytuje napadené zemi finanční a materiální podporu. V tomto podcastu se podrobněji podíváme na současnou situaci.
3: Sláva Ukrajině!
4: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
5: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
4: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
2: Podle pozorovatelské mise OSN pro lidská práva na Ukrajině bylo ke konci roku 2023, tedy téměř dva roky od zahájení invaze, zabito více než 10 000 Ukrajinců. Téměř 20 tisíc jich pak bylo zraněno. Válka také vyústila v humanitární krizi, protože tisíce Ukrajinců byly vnitřně vysídleny nebo uprchly do zahraničí. Agentura OSN pro uprchlíky očekává, že tato situace bude pokračovat i v roce 2024, zejména ve východní a jižní části země, kde se ostřelování a útoky na infrastrukturu staly součástí každodenního života. V nadcházejících měsících bude více než 14,5 milionu lidí na Ukrajině potřebovat různé druhy humanitární pomoci. Očekává se, že počet uprchlíků hledajících ochranu v celé Evropě zůstane stabilní přibližně na 6 milionech, přičemž lidé se budou i nadále přesouvat do hostitelských zemí, zatímco se jiní budou vracet na Ukrajinu. Válka má také ničivé dopady na ukrajinskou ekonomiku. Jen v roce 2022 klesl její hrubý domácí produkt o 1/3 a došlo i k nárůstu nezaměstnanosti. Ve společném dokumentu zveřejněném v březnu 2023, který se týká období jednoho roku od zahájení invaze, vyčíslili ukrajinská vláda, skupina Světové banky, Evropská komise a OSN současné náklady na obnovu Ukrajiny na více než 380 miliard eur. Tento odhad je pokusem ilustrovat rozsah škod, které válka způsobila. Kromě lidských ztrát a škod na hospodářství má konflikt také dlouhodobý dopad na životní prostředí. Podle ukrajinského ministerstva životního prostředí způsobila ruská invaze od začátku války do poloviny července 2023 škody na životním prostředí přibližně ve výši 53 miliard eur. Program OSN pro životní prostředí zdůraznil, že Ukrajina čelí mnoha krizím spojeným s chemickými látkami, municí a vojenským vybavením, znečišťujícími látkami a škodami způsobenými na městských a přírodních oblastech. Válka také ohrozila zemědělskou produkci v zemi, která je životně důležitá nejen pro její hospodářství, ale také pro globální potravinové zabezpečení. Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem jsou od roku 2014 napjaté kvůli jeho nelegální anexi Krymu, podpoře separatistických skupin na východní Ukrajině, dezinformačním kampaním a vnitřnímu porušování lidských práv. Od té doby, co Rusko dne 24. února 2022 v plném rozsahu zahájilo invazi na Ukrajinu, stojí Evropská unie pevně při napadené zemi. Od té doby bylo v rychlém sledu přijato 11 balíčků nebývale přísných sankcí, které dopadly na klíčová odvětví ruské ekonomiky a na ruské politické elity. V reakci na jejich zapojení do války byly rovněž přijaty sankce proti Bělorusku a Iránu. Skutečný dopad sankcí na ruskou ekonomiku se stále zjišťuje a rozebírá. Navzdory nejednoznačným údajům se analytici domnívají, že sankce již splnily 3 důležité cíle. Vyslali Kremlu silný signál o jednotě Západu, trvale poškodili vojenské kapacity Ruska a dusí jeho ekonomiku a energetický sektor, a to s dlouhodobými důsledky. Většina odborníků však varuje, že dopad sankcí není natolik závažný, aby omezil schopnost Ruska vést válku proti Ukrajině, což poukazuje na potřebu dalších opatření, aby sankce zesílily. Podpora Unie však nekončí sankcionováním Ruska. Kyjevu se také poskytuje ekonomická pomoc. Od začátku války do konce roku 2023 činila unijní podpora Ukrajině a jejím obyvatelům téměř 85 miliard eur. To zahrnuje finanční, humanitární, nouzově rozpočtovou a vojenskou podporu ze strany Unie, členských států a evropských finančních institucí. Jde ale i o zdroje, které jsou dávány k dispozici členským státům, aby jim pomohly naplňovat potřeby Ukrajinců prchajících před válkou. Dne 1. února 2024 se vyjednavači parlamentu a rady dohodli na podobě nástroje pro Ukrajinu. Jedná se o výjimečný balíček pomoci ve výši 50 miliard eur. Tento nástroj bude do roku 2027 podporovat úsilí Ukrajiny o obnovu a modernizaci. Dohoda vyjednávačů rovněž počítá s možností, že Rusko bude pohnáno k plné odpovědnosti a bude muset uhradit obrovské škody způsobené konfliktem. Těsně po mimořádném zasedání Evropské rady předsedkyně komise Ursula von der Leyenová uvedla:
4: The European Council reconfirmed Europe's unwavering commitment to stand with Ukraine.
2: Evropská rada znovu potvrdila neochvějný závazek Evropy stát při Ukrajině. Všem je nám jasné, že Ukrajina bojuje i za nás. Proto ji podpoříme potřebnými finančními prostředky a ty poskytneme s tolik potřebnou předvídatelností, kterou si Ukrajina zaslouží. Těchto 50 miliard eur na období 4 let také vysílá velmi silný signál Putinovi.
4: And I think these 50 billion euros for 4 years also send a very strong message to Putin.
2: Na prvním plenárním zasedání v únoru 2024 předseda Evropské rady Charles Michel zdůraznil, že 27 členských států přijalo toto rozhodnutí jednomyslně a v rámci evropského rozpočtu. Od nelegální anexe Krymu a Sevastopolu Ruskem v roce 2014 je Evropský parlament hlasitým zastáncem přísných sankcí. Odsoudil ruskou agresi vůči Ukrajině a zasazoval se za širší a lépe vymahatelné sankce a konfiskaci ruského majetku zmrazeného unií, aby se poskytly prostředky na obnovu Ukrajiny. V dubnu 2022 předsedkyně parlamentu Roberta Metsolová prokázala unijní podporu Ukrajině tím, že se stala prvním nejvyšším úředníkem Unie, který navštívil Kyjev od začátku invaze. Ve Štrasburku 2 roky po začátku války pronesla:
4: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kyiv.
2: Několik týdnů po začátku invaze jsem hovořila jménem poslanců Evropského parlamentu v Kyjevě před nejvyšší radou po boku prezidenta Zelenského. Jménem nás všech jsem slíbila, že budeme stát při Ukrajině a jejím lidu tak dlouho, jak jen to bude třeba. V posledních dvou letech Evropa tomuto slibu dostála. A bude tomu taky nadále. Naše politická, ekonomická, vojenská, finanční, humanitární a diplomatická podpora zůstává neochvějná.
4: Financial, humanitarian and diplomatic support has remained steadfast.
2: Parlament rovněž podporuje úsilí Ukrajiny stát se členskou zemí Unie. Poslanci vyzvali členské státy, aby dali zelenou zahájení přístupových jednání, což nakonec učinili v prosinci 2023. Proces bude trvat dlouho, protože kromě převedení právních předpisů Unie do ukrajinského práva bude vyžadovat, aby v zemi proběhla ještě další řada změn. Bude to trvat dlouho, ale cesta k přistoupení je otevřená. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
6: Promoting European integration, encouraging people to vote and solving local challenges. These are all examples of European policy priorities. We hear about them all the time. But let's be honest. When it comes to real life, especially for young people, these topics can feel distant and out of reach. As part of the push to reach more young people, the European Commission transformed the former European Voluntary Service into something bigger, called the European Solidarity Corps. It's a program designed to involve young people in shaping Europe's future. It's built around three main goals: engaging, connecting, and empowering young people. Former MEP Michaela Shoydrova explains how this initiative helps young people become active citizens.
7: The main objective of this program is to enhance the engagement of young people and organizations in solidarity activities, mainly volunteering. The participants will have an opportunity to gain experience in volunteering and to start the continuous engagement as active citizens.
6: And it gets even better. The European Solidarity Corps now includes a brand new area, humanitarian aid. This means you can volunteer not only across the EU, but also in communities across the world as part of a growing global network. Former European Commissioner Tibor Navracsics, who was responsible for youth, culture and sport, describes it as a major step forward.
8: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries and even within communities, this is more important than ever. We want to consolidate and build on what we already have during this period. With one important novelty, we propose to also support volunteering for humanitarian aid operations. This can be the start of creating a truly global volunteering community.
6: And what does that mean for you? If you're between 18 and 30 years old, you can apply to take part in projects in over 60 different countries and territories. All these projects are sorted by country, topic, and start date. You will find everything you need online at the European Youth Portal. And, if you're not sure where to begin, there's even a quiz to help you figure out which activities match your interests. There are three main types of European Solidarity Corps projects you can apply for: volunteering activities, solidarity projects, and humanitarian aid volunteering. The new area of humanitarian aid is open to volunteers up to the age of 35. All the opportunities listed include key details such as the start date, duration of the project, and application deadline. Within each listing, you can find important information about eligibility, the required skills, and of course, exactly what kind of work you'll be doing. To apply, you normally need to provide two things. These are a CV, where you can highlight not only formal experience, but also hobbies and group activities, and a motivation letter, where you can explain why the project matters to you. Elena Degan, European Solidarity Corps Programme Coordinator, shared this advice about the importance of non-formal learning.
9: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale.
10: What matters most is focusing on the motivation letter. Since this is for volunteering, extensive work experience isn't required. Instead, what counts is your motivation to be active at European level. Hobbies, previous experiences in group activities, or personal interests are often more relevant than past jobs.
6: Once your application's been submitted, the organization will contact you if you've been shortlisted. Then comes the interview stage, where you'll find out all the details about your project, including the working conditions, paperwork, travel reimbursement, visa requirements, and even where you'll live. Once all the details are set and you say yes, your journey officially begins, and you are supported by what is called the Volunteers Safety Net. The safety net is made up of the organizations and people who are going to help the volunteers throughout the process. This support network includes 1. Your sending organization in your home country, which helps you prepare, provides training, and approves the project. 2. The host organization, which welcomes you and provides accommodation, meals, a small allowance, and travel support. 3. A local mentor, to help you navigate life in a new culture and overcome challenges. And 4. The national agency, which oversees and checks that everything meets the European Solidarity Corps standards. As you can see, you won't go through this alone. Once you arrive, you'll typically work between 30 and 38 hours per week, but the European Solidarity Corps isn't only about work, it's about living the experience. Participating in a European Solidarity Corps project is a full cultural immersion. It's about feeling connected to both local and EU values. Need help with the local language? No problem. You'll get access to online language support, with free courses in all official EU languages. To help you settle in and make the most of the experience, the programme includes guidance and support at 2 key stages, with on-arrival training and a midterm evaluation. During the on-arrival training, you'll meet other volunteers, build a support network, and get tips for adapting to your new life. The midterm evaluation will give you the opportunity to reflect on your activities, share your experience so far, and plan your next steps. It's all about helping you to grow personally and professionally. For some volunteers, their time in the European Solidarity Corps is just the beginning. For example, take Adrian Cobo. He says that his experience in the Corps led him to a traineeship at the European Parliament.
11: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí. Y lo bueno...
12: The great thing about volunteering is that everyone has their own reason for being there. Whatever your motivation, whether it's applying for a future volunteering project, pursuing a PhD scholarship, or taking a gap year to clear your mind, the beauty of the European Solidarity Corps is that it gives you the tools you need to feel fulfilled as part of the project, no matter your path or reason for joining. And above all, what's really important is that whatever path you want to take afterwards, you'll be given the information, the people, the contacts and everything you need to keep going. I think, however you look at it, it's an opportunity to discover new environments and places, to make contacts, gain a new perspective and broaden your horizons, which I think is the most important thing.
11: A
6: European Solidarity Corps project is more than a line on your CV. For Carmen Sanz, who volunteered in Croatia, it meant real personal growth.
13: Above all, it's been a deeply introspective journey. Besides exploring my professional field, I also realized there are things I really enjoy doing. For example, I used to be terrified of public speaking, and now I love it. I've completely overcome my stage fright. If I was able to teach Spanish to Croatian teenagers, then there's nothing that can stop me in life. Basically, I experienced huge personal growth and I gained a lot of self-confidence.
14: Es totalmente necesario.
6: The European Solidarity Corps experience isn't just about projects or policies. It's about you, your story, your growth, and your place in Europe. If you're curious to find out more, why not visit the website of the European Solidarity Corps and discover your next great adventure. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
15: Konrad Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság, más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Is ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrad Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. Három évvel házasságkötésük után Max Váráv főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, három gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Váráfot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból öt gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a Weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horogkeresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhet náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A második világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie. 1948. márciusában második felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Kereszténydemokrata Unió, közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi Metzben tartott beszédében így érvelt mellette.
16: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
15: ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmon alapuló politika megteremtésének.
16: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
15: Adenauer legnagyobb erőssége a külpolitika volt. A második világháborúban szerzett tapasztalatai hatására szilárdan hitte, hogy a tartós európai béke és stabilitás útja az egységen keresztül vezet. 1963-ban Franciaország és Németország aláírta az Élysée szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szeretével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Kereszténszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata Párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban, 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer, becenevén az öreg, 1967. április 19-én, 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
17: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
15: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
17: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
15: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
18: Hi, it's Misha Donnell. Gármi tangan agus idir chultúrhe don ghaeling i sérvís astruchán Parlament na Hórpa, an Parlament is iltanga ier daun. Gach lá bíon ar bhuirin ag astru go gach ceann do chéire hanga fihid i fagóile an éantas. Cílíon sé sin nach é amháin go mímid ag astru isteachans na tangacha le bhíte go fear lehan, amhail béirle agus Francaise, ach ina haonta san astrímid go ghaeling, Máltais, Laitvis, Estónais, Slóvénais agus go leor tangacha eile, mar chun airm a thuairt an den leathas. Ní mór éagsúlacht tangana ar mó choma. An féidir le tangacha le níoslú caintóirí a bheith féh láin san éantas orpach an áríre. Cinnte is féidir. Is fíorsan go háirithe mé dheall le réon leathan tionsanamh do chud an éantas atá dearthe chun tangacha ifigóile an éantas le níoslú caintóirí a chur chun cín. Leabhar tú níos mó na ráchéad tanga in san orp. Ní áirítear a ceithre hanga fithid díobh i measc tangacha ifigóile an éantas orpaig. Leabhaítear reintíobh amhail Gearmánais, Francais agus Idálais go fear leathan agus ar bhonn trastóirin ar fud an éantas agus fiú leas muide. Bíonn níos lú caintóirí ag cín eile amhail an réiling agus an bhaltais, ach tugtar stádas cóhifigóil céanna agus luach chó mór céanna dóibh, agus ní na húna. Tá an téantas orpach bunaithear an smuoineamh gualamid éantaithe in san éagsúlacht. Tá an smuoineamh san chó táchtach san dos na hidéile atá ag an éantas gur ghlach an téantas mar bhana é. Tá creduint chucht do go gríláir na físe san. Ní bacan atá in san éagsúlacht tangan is seoidí. Seoid ar fiú a chosant, a chur chun cín agus a cheilúra. Féach mí sear an manúst le hoil. Tá dúfacht an éantas a lena éagsúlacht a tangan ríthe léir ó rá héachs le hoil le háachtacha. An chéad cheann díobh ná Article 22 de chartam chearta banúsacha an éantas Orpaig, ina neartar go nuramíon an téantas an éagsúlacht chultúrtha reliigiúnach agus tangan. An dara cheann díobh ná Article 3 den chonréir an éantas Orpach, a d'ar go nuramór sé saibhreas éagsúlacht a chultúrtha agus tangan, agus go gintó sé go nén fir éirecht chultúrtha na Hórpa a chuimhnú agus é ausú. Is mó ná focla sin pliad sa. Siad na hártacal sa an chnáamh drama le húil atá ag réon leathan de bharta na húla. Ma hample, glachan tentas mulla on goile a spragandina chan gha hang air laid a aulam sa vresher dang a ghuchish. Beda gul se sin ul vienach, ach ta dina in san entas ag tachtlish. Dere hervei ora varameder o fehefei kehar, credin niat mana achtar as gach denur seranach in san entas ga chiart da gach eanya tanga iasachta a wain a lawart air a laid ar bi. Kami suilinish ar farlamant na horpa, Oitem ien dúfrucht an enta se lenne heg súlach ta tangan fe lán sioil gach lá. Catil a gach cion da chera hanga fihid ifu gwyla an enta se ein tlí chéna ansa. Dentar a tangaracht fio ar gach o roi da hugtar ag siom lánach na parlamenta. A strita gach glíg a gach cion da chera hanga fihid ifu gwyla an enta se. Chon túrim nias fara hoit dit, cílian se sin ganastrian sérvís astruchán farlament na hórpa lian cópeisi gach blian is odan agus cairn dacmed chóhórd le túr Eiffel. Más astruhórhú, más machléinhú, nú mörwilaun ac gwyl ar anahóca le tangacha, beg áhasart a áilemach gwyl rachtan agot ar iate, termiacht idr ghaniavacht an órup. Se a tágeis na bonachar sonri termiacht if i gwyl an eantis. Agus tá se ul vór, Tá níos mó na 8 milún téma ann leis ag 10.2 milún ón tráil, agus sé an bonachar sonraí termiíochta iltangach is mó ar dána. Tá gach cean de cheir hanga fihid i fagóile an éanta sin san áir bhán, agus an ladan fiú. Ach ní hóáin go dacíon an téantas le tangacha leis ag dá institúidí. Dilin sé bhad níos mó na son, i siomri ranga, in áirclana, i laurlana agus i spás na airlína, áit a gurta bioch de dangacha tréad na dachas, an cultúr, agus an chrachacht. Tá cuarmach ag galóir daine ar Erasmus Plus mar chláir de bhealartaithe idir Mhic-Léinn. Ach ní hóil de gach éine go galóir tionsc de lán bhfuil sé mar aimecha tamacha nach leabhan an méid san daine iad a chur chun cín. Go minic bíon scoilne, olscoilne agus cumann chultúrtha buintach leis na tionsc de chrachacha agus nuálacha san. Cuireann siad slite de fuaile ar fáil chun an deis a thuairt de phobal leanúint a raig de bheit ag úsáid agus ag foghlaim a dangan. Seo gá hampla, ón tlóhach agus ó éiring. An chéad cheantaí ar na tionscal feistiúr ollscoil Trnava sa tlóhach i gcófáit le ollscoil na sa Tírbia agus sa Tlóvéin. Dhíric sé ar fios a chur an tlí go muintear an tlóhachais thar lár. D'arbar an tionsnamh móna ilúna agus curriculum éifeachtacha. Go háirithe réigiúin ina leabhaítear an Slóvacais mar hanga bhionlaigh. An dara sampla ná Wiki Women, tionscal le thug scoilne, agraíochtaí tangan agus fondóireachtaí Wikipedia le chéile ó hangacha nach leabhan an líon céanna daoine. A bhí leis a tionsnamh san, dhéan Mhic-Léinn in éiring taide ar bhaná mór le rá nach bhfuil leathanaigh Wikipedia an dáibh go fáil, agus scríad ar altana nua an ghaoling. Bhí sé mar aim leis scil na digitacha in R2 agus an comhann na sinscne chur chun cín mar réon leis an ghaoling, céad tanga ifigúil na héireann, agus tanga ifigúil do chuid na éantais nach leabhan ach scíor beag don phobal agus a ach mítear mar hanga atá mhéal. Seans gur chúla is trácht ar an scanán Dan Bhargach Another Round, an tuaiscéal máltach In the Name of the Father and of the Son, agus fórum Mhuirbhailt de Chláir Faisnéise. A chuil iscod cad tá báirt chu go léir, thacig orp na cruthaachta ló go léir. Sé tá gceist le thorp na cruthaachta ná chlór suanta an éantas a thacíonn le thearnálacha cultúrtha agus cruthaachcha. Tá ba siad de níos móna rá bilún euro agéad an tréimhse ó fehéin go fehé seacht. Chuann sé muoinú ar fáil den airclaníocht, scanáníocht, fuilsú, féaltaí agus réon leathan tionsna bhealaíne i díorú ar éagsúlacht tangan agus cultúrtha. Ceandas na príomhghníomhaíochtaí atá aige ná tacú le saothar le tríochta a aistrú agus a gháile ar fud na hárpa. Ó fear sa 24 in an chlár cóhmhaoinúir aistrú agus chur chun cín níos mó ná 3,500 leabhar, mar réon le cabhrú le léitheoirí leas mada deoirneacha a aimsiú de scéalta a scrí a go dangacha nach chuil an iriad céanna caintóirí acu. Ina theanta san tacaíonn orp na cruthaachta le fathid lú agus agathús gnáin. Ag cintú go mbíonn an scanáníocht ar fáil i ngach cean de chéir hanga fihid if i gcuaille an éantais, na tangacha san le pobal caintóirí níos luan san áirimh. Tugann sé muoinú chomad a thionscail don chóir cultúrtha agus féaltaí idirnáisiúnta, rud a thugann deis de scríonóirí, scanáníoirí, aistrithóirí agus ealaíontóirí lucht féachana nua a bhaintamach agus ibrú thar theorainnacha. Sampla dá le héad an éiring ná an tacíocht a thugann orp na cruthaachta d'agraíochtaí ealaíon éirinacha ina gcuid gníomhaíochtaí ealaíonta fé ghabhacht an chomhmhaoinithe fehé sé. Tresa nehes a yenav, narti an orb na krahach da rachta na chaltur agas leiru alienta in ach tanga da chid neantish, biag bauner lian kaintori a taig an dangasan. Mas dinna da fubal tangan mionlig hu, nu mas beis la tila olis dail, is fed la tolis a chara yeshna, tre chlor aul Erasmus Plus agas orb na krahach da. Agus bí míid na Europarl Radio páirteach an san obairson chomá. Chuir míid leagan gaolinge dá bodchéiltaí go léir ar fáil, mar aon le leaganacha an gach cheann de thrí hanga fihid if i gcuaille eile an aontais. Is slí amháin eile é sin go gur an Parliament na Háirpa leis an gcuimsiú leis an inreachtanacht agus le rannpháirtíocht chuan de chách. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Il-Tangach, Parliament na Háirpa, a chur an podcréile sa a de láthair.
19: Nu om dage bliver det takket være Erasmus-programmet stadig lettere for studerende i Europa at studere i 2, 3 eller endda endnu flere forskellige lande. Flere og flere studerende påbegynder deres studier i et land, før de fortsætter i et andet. Kort sagt bliver det lettere, mere tilgængeligt og mere almindeligt for studerende at bevæge sig rundt under deres uddannelse. Men hvordan kan vi standardisere uddannelser, der er taget i flere forskellige lande? Hvordan kan vi sikre, at eksamener, der er bestået i forskellige lande og på forskellige institutioner, virkelig repræsenterer det samme? Det er her, at ECTS-systemet kommer ind i billedet. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på betydningen af ECTS-systemet og hvordan det opstod. Lad os starte med at se på, hvad ECTS-systemet er. ECTS er et værktøj, der anvendes af det europæiske område for videregående uddannelse. Det gør det muligt på én videregående uddannelsesinstitution at få merit for eksamener, der er taget på en anden videregående uddannelsesinstitution. ECTS-pointene afspejler, hvad man har lært og hvor stor arbejdsbyrden har været i den forbindelse. Systemet blev indført af EU i 1989 som en del af Erasmus-programmet. ECTS er det første og eneste pointbaserede system, der er blevet afprøvet og testet på europæisk plan, og det har vist sig at være en stor succes. Det går hånd i hånd med Bologna-erklæringen, som siden 1999 har harmoniseret de videregående uddannelser i Europa. Siden ECTS-systemet blev oprettet, er det blevet indført som det nationale meritsystem af størstedelen af de 49 lande, der udgør det europæiske område for videregående uddannelse. Men hvordan fungerer det? Et ECTS-point svarer til omkring 25-30 timers arbejde. Et semester svarer til 30 point. Et helt års studier eller arbejde svarer til 60 point og løber op i 1500-1800 timers arbejde i alt. I et almindeligt akademisk år er disse point normalt opdelt i flere mindre moduler eller kurser. En kort videregående uddannelse omfatter normalt 90-120 ECTS-point. En første del, eller bachelorgrad, består af enten 180 eller 240 ECTS-point. En anden del, eller kandidatgrad, svarer normalt til 90 eller 120 ECTS-point. Anvendelsen af ECTS på den tredje del, det vil sige PhD-niveau, kan variere. Der er flere fordele ved ECTS-pointene. Først og fremmest giver de dig mulighed for at bevise, hvor langt du er kommet i dine studier, selv hvis du tager en studiepause. Hvis du holder op med at studere, men allerede har opnået et vist antal point, behøver du ikke at tage kurser svarende til de point, du allerede har optjent, hvis du genoptager dine studier et par år senere eller i et andet land. Har du først optjent ECTS-pointene, gælder de hele dit liv. Pointene gør det også muligt for institutioner at åbne for flere veje ind på et studium. For eksempel kan du efter at have afsluttet en bachelorgrad i økonomi, jura eller ledelse, tage en kandidatuddannelse på en handelshøjskole. Men nogle gange er forbindelsen mellem to studier mindre indlysende. En bachelorgrad i kommunikation kan for eksempel åbne døren til en kandidatgrad i kriminologi. Sommetider kræver nogle uddannelsesinstitutioner, at du opnår et vist antal ekstra point gennem såkaldte brobygningsår, som giver de studerende mulighed for at vælge en ny retning under deres studier, uden at deres hidtidige arbejde på studiet er helt spildt. ECTS gør det også muligt at blande forskellige måder at lære på, f.eks. universitetsstudier og læring gennem arbejde. Det kan enten være inden for samme studieprogram eller gennem livslang læring. De fleste postgraduate uddannelser, f.eks. supplerende kandidatuddannelser eller diplomuddannelser, kræver, at man forinden har opnået et vist antal ECTS-point, før man kan søge optagelse. ECTS-systemet gør det også muligt at harmonisere karakterskalaerne mellem de forskellige lande. For eksempel gør ECTS det lettere at sammenligne ansøgninger fra forskellige studerende, der søger om en international udveksling eller et stipendium. ECTS-karakterskalaen blev udviklet for at kunne tjene som reference og lette overførslen af studerende og deres akademiske profiler mellem forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i hele Europa. Karaktererne gives på en skala fra A til F og ledsages af nøgleord og en kort kommentar. Hver institution kan frit anvende ECTS-karaktersystemet ud fra sin egen undervisningsmodel. Endelig bidrager ECTS til at gøre andre dokumenter klarere og lettere at anvende i forskellige lande, efter at den studerende er færdiguddannet. Et eksempel på et sådan dokument er tillægget til et eksamensbevis, som indeholder oplysninger, der gør det lettere for arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner at forstå ens opnåede kvalifikationer. Som du kan høre, er ECTS med til at styrke den frie bevægelighed i hele Europa. Et mere åbent Europa betyder, at folk kan møde jævnaldrende fra andre lande, opleve forskellige kulturer og have meningsfulde udvekslinger, og ECTS-rammen gør det muligt for studerende i hele Europa at gøre netop disse ting. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
20: В началото на октомври 2024 година Европейският парламент публикува резултатите от първото проучване на Евробарометър след последните евроизбори. От тях става ясно, че хората са обезпокоени от разходите за живот и от икономическата ситуация в Съюза. Този подкаст от поредицата «Европа и аз» е посветен на проучването, проведено от парламента след европейските избори през 2024 година. Все по-високите цени, разходите за живот, както и икономическата ситуация. Това са основните теми, мотивирали много граждани, а именно 4 от всеки 10, да гласуват на последните европейски избори. По подобен начин са отговорили и над 50% от българските респонденти, участвали в проучването. Една трета от гласоподавателите в Европейския съюз са посочили международната ситуация като мотив да отидат до урните. Приблизително една трета от хората също са споменали като причина защитата на демокрацията и върховенството на закона. Други мотиви са миграцията, околната среда, изменението на климата, отбраната и сигурността на Съюза. Двама от всеки трима респонденти са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз. Трябва да се отбележи, че общественото мнение за членството в Съюза е много положително и остава стабилно през последните години. 7 от всеки 10 души смятат, че тяхната страна е извлякла ползи от членството. Те посочват 4 основни аргумента. Главната полза, която респондентите свързват с Европейския съюз, е засиленото сътрудничество между държавите членки. Те също изтъкват приноса на Съюза за защитата на мира и укрепването на сигурността, както и за икономическия растеж и създаването на нови възможности за работа. Доверието в Европейската парламентарна демокрация продължава да бъде много голямо. 42% от анкетираните имат положителна представа за Европейския парламент. Това е най-високият регистриран някога резултат. В България този процент е дори 48. Проучването също показва, че гласуването на европейските избори се е превърнало в демократичен навик за много граждани. На въпроса защо са гласували, почти половината респонденти са отговорили, че винаги го правят, а 4 от всеки 10 са заявили, че това е техен дълг като граждани. Проучването е проведено за Европейския парламент от социологическата агенция Verian в периода юни-юли 2024 година. В него са участвали над 26 000 души от 27-те държави на Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Bine ați venit la Istorie și Fapte, seria de podcasturi în care discutăm în detaliu despre evenimente istorice marcante și despre impactul lor de durată. În episodul de astăzi vom vorbi despre una dintre pietrele de temelie ale integrării europene, și anume Tratatul de la Maastricht, și vom afla cum a fost actualizat prin tratatele de la Amsterdam și de la Nisa. Veți afla, printre altele, mai multe despre contextul istoric, despre momentele în care aceste tratate au intrat în vigoare și despre principalele lor realizări.

0: iunie 2023, Parlamentul European a devenit prima instituție internațională care a recunoscut comerțul transatlantic cu sclavi și sclavia drept crime împotriva umanității. Într-o rezoluție adoptată cu o foarte largă majoritate, eurodeputații au cerut instituțiilor și țărilor membre ale Uniunii Europene să recunoască oficial nedreptățile din trecut și crimele împotriva umanității comise împotriva persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. Educația ocupă și ea un rol central în această rezoluție. Documentul recomandă țărilor Uniunii, printre altele, să introducă în programele lor școlare istoria persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. În plus, Rețeaua Europeană împotriva rasismului, în colaborare cu eurodeputații și Comisia Europeană, organizează în fiecare an, în jurul datei de 25 martie, Săptămâna de combatere a rasismului și de promovare a diversității. Ea urmărește, printre altele, să acorde reparații financiare, socioculturale și psihologice descendenților persoanelor care au îndurat sclavia. Istoria sclaviei și lunga sa moștenire rasistă continuă să ne afecteze societatea și astăzi. Este esențial să ne reamintim trecutul și să comemorăm activiștii precum Toussaint Louverture, care a condus lupta împotriva sclaviei în Haiti. Prin educație și măsuri coordonate la nivel internațional și în cadrul Uniunii Europene, se fac multe eforturi pentru a combate rasismul, a sensibiliza cetățenii, a promova egalitatea și a crea o societate mai inclusivă și echitabilă pentru toți. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: В Европейския парламент има длъжност, чието наименование може да изглежда малко устаряло – тази на квестора. Не ви говори нищо, нали? Не е учудващо, защото за квесторите не се говори много. Тяхната роля обаче е от съществено значение за правилното функциониране на Европейския парламент. В бюрото, орган, който представяме в друг подкаст, членуват петима квестори. Те съставляват квесторската колегия, която заседава приблизително веднъж месечно по време на пленарните сесии. Квесторската колегия е органът на Европейския парламент, отговарящ за административните и финансовите въпроси, които засягат пряко евродепутатите и техните условия на труд. Тя се занимава, например, с медицинското обслужване, транспорта, офис оборудването, стажантите и езиковите курсове. Накратко, с всичко, което пряко засяга депутатите. Ето какво разказва бившата първа квесторка Ан Сандер в деня на отворените врати на Европейския парламент през май 2024 година. Ние сме петима избрани представители, които подпомагат вътрешното функциониране на Европейския парламент. Това означава, че ние се занимаваме с правилата за достъп и за работа, с кетеринга, с финансовите права на членовете на Европейския парламент. Освен, че движим вътрешните дела на парламента, ние в известен смисъл сме и нещо като синдикат на депутатите. Ние ги представляваме. Когато има нещо нередно в тази зала, членовете на Европейския парламент се обръщат към квесторите. Опитваме се да помогнем, например, в отношенията им с администрацията. Европейският парламент избира квесторите след излъчването на председателя и на 14-те заместник-председатели. Квесторите се избират чрез тайно гласуване в три кръга. За първите два кръга е необходимо абсолютно мнозинство от подадените гласове, докато за последния кръг е достатъчно относително мнозинство. Абсолютното мнозинство представлява повече от половината от всички подадени гласове. При относителното или обикновеното мнозинство изборът се основава на по-големия брой гласове, получени от един кандидат в сравнение с останалите. Как се кандидатства за квестор? Кандидатите за квестори се предлагат или от политическите групи, или от най-малко 40 членове на Европейския парламент. Мандатът на квесторите, подобно на мандата на председателя на парламента, е 2 години и половина. Гласът на квесторите в бюрото е съвещателен. Това означава, че те консултират бюрото, но не участват във вземането на решения. Квесторите могат да внасят предложения за изменение или пренаписване на текстове, свързани с разпоредбите на бюрото. Всеки член на парламента може да задава въпроси относно работата на квесторите. Повече информация за състава на квесторската колегия и за правомощията на квесторите можете да намерите на уебсайта на Европейския парламент. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на платформата на Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Еднаквост и недискриминация са едни от темелних правица Европска уния и главних начел нейне листине о темелних правицах. Дискриминация лесбик, гея, бисексуалних, трансполних, интерсполних и квир осеб па е клуб тому ше ведно присотна тако в Европи, код другот по свету. Европска уния се проти дискриминации бори с различними уроди. Обликовати си намрет жели бол уключујућу дружба у катери никогар не бо страх изразити своје идентитете и свободно избрати партнерја. Послушате програм «Нови изиви. Болша законодаја». Данес бомо говорили о бојо проти дискриминацији заради спольне усмирености али спольне идентитете. Лесбике, геи, бисексуалне, трансполне, интерсполне и квир осебе со марсики по свето ше ведно жртве дискриминација. Številних државах их лахко долетио насилје, аретација, смртна казан али друге худе казни, кар угрожа нихово телесно и душевно здравје. Споразумни спольни односи меду себами истега спола со незаконити у већ од 60 државах, кир ЛГБТИК осебам грозио запорне и денарне казни тер други казенски укрепи. Најмање 7 државах, Јемну, Уганди, Саудови Арабији, Нигерији, Мауретанији, Ирану и Брунеју, је за спольне односе меду себами истега спола предписана смртна казан. Од лета 2013 со штевилне државе спријеле нове законе, ки инкриминирају размерја меду себами истега спола. Организација Сдружених народов и друге скупине ки се борио за човекове правице поударјају да лахко такшна законодаја устварја озраче страху ки сподбуја хомофобио и казнива дејања и совраштва. Енакост и споштовање разноликости ста мед најпомимнешими начели европскега проекта. Европска унија е зато спријела една од најобсежнейших протидискриминацијских законодај на свету. Заželeno je, da bi pravne, politične in finančne ukrepe za boj proti nasilju, sovražnemu govoru in marginalizaciji uvedle vse države članice. Evropska unija si prizadeva tudi za pravice LGBTIQ oseb po svetu. Evropska komisarka za enakost Helena Dalli je leta 2020 dejala:
3: "It is unacceptable that people have to pay a price.
2: Nesprejemljivo je, da morajo ljudje plačevati ceno za to, da so, kdor so, včasih celo življenjem. Zaradi vsega, kar preživljajo naši bratje in sestre, sem še bolj odločena, da se bom še naprej borila za pravice skupnosti LGBTIQ v Evropi in zunaj nje. Vemo namreč, da si prizadevamo za pravo stvar in to tudi tam, kjer nismo dobrodošli." Leta 2020 je Evropska komisija sprejela svojo prvo petletno strategijo za enakost LGBTIQ oseb. Za njeno pripravo je bila pristojna komisarka Helena Dalli. Strategija vključuje vrsto ukrepov na 4 področjih: boj proti diskriminaciji LGBTIQ oseb, zagotavljanje njihove varnosti, oblikovanje družb, ki so vključujoče za LGBTIQ osebe, ter vodilna vloga pri prizadevanjih za enakost teh oseb po vsem svetu. Stalna prizadevanja za boj proti homofobiji, transfobiji in bifobiji imajo pravno podlago v pogodbah Evropske unije, pa tudi v listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta je bila prva mednarodna listina o človekovih pravicah, v kateri je izrecno prepovedana diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti. Seveda pa samo zakonodaja še ne prinese sprememb. Predsodki in pristranskost do lezbik, gejev, biseksualnih, transspolnih, interspolnih in kvir oseb se izražajo v različnih oblikah. Z verbalnim in fizičnim nasiljem ter marginalizacijo v družbi se namreč srečujejo vsak dan. Več kot polovica prebivalcev Evropske unije meni, da je diskriminacija gejev, lezbik in biseksualnih oseb v njihovi državi zelo razširjena. Raziskava Eurobarometer iz leta 2024 je pokazala, da skoraj 70% Evropejcev meni, da bi morale imeti LGBTIQ osebe enake pravice kot heteroseksualne osebe. Enak odstotek vprašanih se tudi strinja, da bi morale biti poroke med istospolnima partnerjema dovoljene po vsej Evropi. Primerjava s podatki zadnje raziskave iz leta 2019 kaže, da Evropejci danes bolj sprejemajo LGBTIQ osebe kot pred nekaj leti, kljub porastu sovražnega govora v vsakdanjem življenju in na družbenih omrežjih ter sprejetju diskriminacijskih zakonov na Poljskem in Madžarskem. Evropski parlament je leta 2021 sprejel resolucijo, v kateri je Evropsko unijo razglasil za svobodno območje za LGBTIQ osebe, kjer so lahko vsi ljudje takšni, kakršni so in lahko svobodno živijo v vključujoči družbi. Resolucija je bila jasno sporočilo vladam, ki so uvedle zakonodajo proti LGBTIQ osebam. Evropska unija je upozorila tudi na razmere, v katerih živijo te osebe zunaj njenih meja, ter poudarila, da jih je treba upoštevati pri azilnih postopkih. Do diskriminacije lahko pride na vseh področjih življenja. Kot državljani Evropske unije moramo varovati pravice in dobrobit vseh ljudi in si prizadevati za spremembe. Več podkastov lahko poslušate na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
4: Seit 2019 vergibt das Europäische Parlament jedes Jahr den Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus. 2024 ging er an Lost in Europe, ein gemeinnütziges, länderübergreifendes Recherchenetz. Die beteiligten Journalistinnen und Journalisten wurden für ihre Arbeit zu einem tragischen und dringlichen Thema ausgezeichnet. Dem Verschwinden von Minderjährigen, die ohne erwachsene Begleitpersonen nach Europa kamen.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertad d'expression.
8: Libertà espressioni.
9: Di la verità, anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
11: Im Zuge der Recherchen konnte das Journalistenteam zeigen, dass zwischen 2021 und 2023 insgesamt mehr als 51.000 unbegleitete Kinder und Jugendliche nach ihrer Ankunft in Europa verschwanden. Lost in Europe trug Daten aus insgesamt 31 Ländern zusammen und fand heraus, dass vermisste unbegleitete Minderjährige oft gar nicht gemeldet werden und dass die Datenlage generell mangelhaft ist. Die Zahlen sind erschütternd. 2021, 2022 und 2023 verschwanden Zehntausende unbegleitete Minderjährige nach ihrer Ankunft in Europa. Im Schnitt etwa 47 Kinder und Jugendliche pro Tag. Ihr Verbleib ist ungewiss. Man geht davon aus, dass viele von ihnen Opfer von Menschenhandel oder moderner Sklaverei wurden. Gessje van Haaren, Mitbegründer von Lost in Europe, nahm den Preis stellvertretend entgegen. Er erklärte:
4: Die Mitgliedstaaten der EU sind für diese Kinder verantwortlich. Doch die Kinder verschwinden und wir wissen nicht einmal, wie viele von ihnen vermisst werden. Kinder, die allein durch Europa reisen, fallen in die Zuständigkeit der einzelnen Staaten. Für ihre Vormundschaft ist der Staat zuständig, in dem sie sich aufhalten. Ist es hinnehmbar, dass ein Kind verschwindet, das unter ihrer Vormundschaft steht? Es ist nicht das erste Mal, dass Lost in Europe zu vermissten, unbegleiteten Minderjährigen recherchierte. Bereits 2021 veröffentlichte das Journalistenteam Rechercheergebnisse für den Zeitraum 2018 bis 2020. Damals fanden sie heraus, dass in diesen 3 Jahren etwa 18.000 Kinder und Jugendliche nach ihrer Ankunft in Europa verschwunden waren. An den Recherchen im Rahmen von Lost in Europe beteiligten sich Medien aus Deutschland, Italien, Griechenland, den Niederlanden, Belgien, Irland und dem Vereinigten Königreich. Zu den deutschen Medienpartnern zählten etwa die Tagesschau und Zeit Online. Dank diesem breit aufgestellten Netz an Enthüllungsjournalistinnen und Journalisten erreichte Lost in Europe ein internationales Publikum.
11: Über Jahre ging das Journalistenteam dem Thema nach, überprüfte und aktualisierte immer wieder die gesammelten Daten. Es lenkte dadurch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wiederholt auf ein tragisches und dringliches Problem, das ein immer größeres Ausmaß annimmt. Die Arbeit von Lost in Europe ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Macht des Journalismus. Er bringt unangenehme Wahrheiten ans Licht und sorgt dafür, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
4: Jedes Jahr um den Jahrestag der Ermordung von Daphne Caruana Galizia ehrt das Europäische Parlament herausragende journalistische Leistungen mit einem Preis, der ihren Namen trägt. Bei der Preisverleihung sagte Parlamentspräsidentin Metsola:
6: This is the fourth edition.
11: Der Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus wird nun zum 4. Mal vergeben. Wir erinnern damit an den Einsatz des Parlaments für die Freiheit, die Unabhängigkeit und den Pluralismus der Medien als Grundpfeiler der Demokratie. Der Preis ist für alle Journalistinnen und Journalisten, die tagtäglich ihr Leben und ihre Existenzgrundlage riskieren, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Egal, wo sie verborgen ist und egal, wen sie wütend macht. Er ist für alle, die ermordet wurden und für diejenigen, deren Leben wegen ihrer Arbeit in Gefahr ist.
4: Der 2019 ins Leben gerufene Daphne Caruana Galizia-Preis für Journalismus würdigt die unschätzbare Rolle, die Journalismus für den Schutz der Werte der EU und die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten spielt. Alle Journalistinnen und Journalisten, die ihre Arbeit in der EU veröffentlicht haben, können ihre Beiträge einreichen. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.
11: Daphne Caruana Galizia war eine maltesische Enthüllungsjournalistin und Bloggerin, die sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben hatte. 2017 war sie bei einem Autobombenanschlag getötet worden. Im Rahmen ihrer Arbeit untersuchte sie Geldwäsche und Verbindungen zwischen der Online-Glücksspielbranche und der organisierten Kriminalität. Außerdem recherchierte sie zu Maltas Staatsbürgerschaftsregelung für Investoren, auch bekannt als Maltas Goldene Pässe. Mitte Oktober 2017 war sie in der Nähe ihres Hauses durch eine Bombe getötet worden, die unter dem Fahrersitz ihres Autos platziert worden war.
4: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
7: O comércio transatlântico de escravos representa um capítulo sombrio e doloroso da história da humanidade que afetou mais de 15 milhões de pessoas ao longo de mais de 400 anos. O comércio transatlântico de escravos era um sistema de comércio triangular entre a Europa, a África Ocidental e as Américas e, embora tenha sido abolido no início do século XIX, os seus efeitos permanecem visíveis. As ideologias racistas utilizadas pelas pessoas para justificar e perpetuar o comércio de escravos continuam a influenciar atitudes e comportamentos discriminatórios. Neste podcast, prestamos homenagem à memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravos e exploramos a forma como este capítulo sombrio da história continua a ter impacto no mundo atual. Comecemos por recuar no tempo. No século XVIII, o Haiti era uma colónia francesa no coração das Caraíbas, onde os escravos africanos enfrentavam dificuldades inimagináveis. Provinham essencialmente de regiões da África Ocidental e estavam sujeitos a longas horas de trabalho, ferimentos, doenças, violência e subnutrição generalizada. Durante este período, os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, suscitaram um desejo de liberdade entre o povo haitiano. No entanto, a colónia tornou-se um campo de batalha para potências coloniais concorrentes, como a Espanha e a Grã-Bretanha, que apoiou várias facções para promover os seus próprios interesses. Neste contexto de turbulência, O antigo escravo Toussaint Louverture surgiu como um líder destacado e conduziu os seus conterrâneos haitianos na luta revolucionária que teve lugar entre 1791 e 1804. No final, a Revolução Haitiana foi bem-sucedida. O povo haitiano conquistou a sua independência de França e o Haiti tornou-se o primeiro país a ser fundado por antigos escravos. Este momento histórico não só marcou o fim da escravatura no Haiti, como se propagou para fora da ilha e, em última análise, contribuiu para a abolição do comércio transatlântico de escravos. De regresso ao presente, todos os anos recordamos as vítimas da escravatura em 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos. Este dia serve para nos recordar as atrocidades cometidas e homenagear os que sofreram e morreram em resultado do brutal comércio escravo. Proporciona-nos também uma oportunidade para sensibilizar os jovens para os perigos do racismo e dos preconceitos. Como afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,
12: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
7: Milhões de crianças, mulheres e homens africanos foram traficados através do Atlântico, arrancados às suas famílias e dos seus países de origem, as suas comunidades destroçadas, os seus corpos transacionados e a sua humanidade negada. A história da escravatura é uma história de sofrimento e de barbárie que mostra o pior da humanidade. Mas é também uma história de coragem inspiradora, que revela o melhor dos seres humanos, a começar pelas próprias pessoas escravizadas, que se revoltaram contra a sua condição iníqua, alargando-se aos abolicionistas que se manifestaram contra este crime atroz. No entanto, o legado do comércio transatlântico de escravos persegue-nos até hoje. Podemos traçar uma linha reta desde os séculos de exploração colonial até às atuais desigualdades sociais e económicas. E podemos reconhecer os enganos racistas popularizados para racionalizar a desumanidade do comércio de escravos no ódio supremacista branco que reemerge atualmente. Compete-nos a todos combater o legado de racismo da escravatura. A educação desempenha um papel crucial na luta contra o racismo e os preconceitos. É por esta razão que a ONU coloca a tónica na importância das iniciativas pedagógicas que ensinam as gerações futuras sobre as causas e as consequências da escravatura e destacam os ensinamentos retirados deste período sombrio. Por exemplo, uma das chaves para educar as pessoas e aumentar a sensibilização é utilizar o vocabulário adequado. É por esse motivo que, nos últimos anos, os historiadores deixaram de utilizar a palavra escravos e começaram a utilizar o termo pessoas escravizadas. Fazem-no para destacar essa humanidade que o sistema brutal de escravatura tentou negar. Através de iniciativas como o projeto da Unesco A Rota do Escravo, lançado em 1994, e o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos, estão a ser realizados esforços para explorar a história e o impacto do comércio transatlântico de escravos e da escravatura em todo o mundo. Além disso, as Nações Unidas proclamaram 2015-2024 como a Década Internacional dos Afrodescendentes, para fazer face aos atuais desafios com que se deparam as pessoas de ascendência africana, incluindo o racismo e a discriminação sistémicos. Esta Década Internacional visa promover o respeito pelos direitos humanos, celebrar os contributos das pessoas de ascendência africana e reforçar os quadros jurídicos de combate ao racismo. Em junho de 2020, o Parlamento Europeu tornou-se a primeira organização internacional a reconhecer o comércio transatlântico de escravos e a escravatura como crimes contra a humanidade. Numa resolução aprovada por uma vasta maioria, os eurodeputados instaram as instituições da UE e os Estados-membros a reconhecerem oficialmente as injustiças do passado e os crimes contra a humanidade cometidos contra as pessoas negras e as pessoas de cor. A educação também ocupa um lugar de destaque nesta resolução, uma vez que recomenda, entre outras coisas, a inclusão da história das pessoas negras e das pessoas de cor nos programas escolares. Além disso, todos os anos, por volta de 25 de março, a Rede Europeia contra o Racismo, em colaboração com os eurodeputados e a Comissão Europeia, organiza agora a Semana do Combate ao Racismo e da Diversidade. O evento visa, nomeadamente, proporcionar reparações financeiras, socioculturais e psicológicas aos descendentes das pessoas escravizadas. A história da escravatura e o seu legado racista persistente continuam a fazer-se sentir nas nossas sociedades. É fundamental recordar o passado e homenagear ativistas como Toussaint Louverture, que encabeçaram a luta contra a escravatura no Haiti. Através da educação e de uma ação coordenada, tanto a nível internacional como da UE, estão a ser feitos esforços no sentido de combater o racismo, aumentar a sensibilização, promover a igualdade e de criar uma sociedade mais inclusiva e justa para todos. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
13: Az Európai Parlamentbe bejutott képviselők különböző tisztségeket tölthetnek be az intézményen belül. Közülük kerül ki a parlament elnöke és összes alelnöke, szakbizottságokat vezethetnek, és akár megfigyelők is lehetnek. Ez utóbbi nem annyira közismert feladatkör, mégis nagyon fontos a parlament működése szempontjából. Ebben az adásunkban azt vizsgáljuk meg közelebbről, hogy kiből lehet megfigyelő vagy fő megfigyelő, és miből is áll a munkája. A választások jelentik a működő demokrácia alapját. Fontos, hogy tiszták, szabadok és demokratikusak legyenek. Ennek biztosításához jó módszer lebonyolításuk megfigyelése. Az Európai Parlament világszerte jelentős szerepet vállal ebben. Az egyes országok nemzeti hatóságainak felkérésére küldöttségeket küld a választások megfigyelésére. Az unión kívüli országokba 1994 óta indulnak ilyen missziók. A parlamenti képviselőkből álló megfigyelői küldöttségek az Európai Tanáccsal, az Európai Bizottsággal, valamint más nemzetközi intézményekkel szoros együttműködésben végzik munkájukat. Az Európai Unió az elmúlt 20 évben több mint 200 választási megfigyelő missziót indított mintegy 75 országba. Napjainkban a parlament évente akár 12 delegációt is küld a világ különböző országaiba a választások megfigyelésére. Ezek a küldöttségek csatlakoznak az adott helyszínekre már jóval a választások előtt kiérkező más missziókhoz. Munkájukat vagy az Európai Unió, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, azaz az EBS, Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala irányítja. Az európai parlamenti képviselőkre fontos szerep hárul ezekben a választási megfigyelő missziókban. Az uniós küldöttségeket kivétel nélkül mindig parlamenti képviselők vezetik. Ők a fő megfigyelők, akiket az Európai Bizottság alelnöke nevez ki. A küldöttségek eddig általában 7 tagúak voltak, a parlamenti képviselőcsoportok számának megfelelően. Legtöbbször 4 vagy 5 napot töltenek az adott országban. Helyi önkormányzatok, politikai pártok és civil szervezetek képviselőivel, illetve más megfigyelőkkel találkoznak. Magukon a választásokon megfigyelik a szavazás elindítását, lezárását és menetét, és ott vannak szavazatszámláláskor a szavazóhelyiségekben és más helyszíneken. Sajtótájékoztatót is tartanak, ahol ismertetik előzetes megállapításaikat. Mivel a képviselők saját tapasztalataik alapján jól tudják, milyen jelöltként indulni egy választáson, tisztában vannak a szervezés és a lebonyolítás nehézségeivel és nüanszaival. Így hatékonyan figyelemmel tudják kísérni a folyamatot. Jelenlétük a megfigyelői missziók láthatóságát és legitimitását is növeli. Mondanunk sem kell, munkájuk során szigorú magatartási kódexet követnek. Nem állhat fenn összeférhetetlenség, és nem avatkozhatnak be a választásokba. A hivatalos sajtótájékoztató végéig nem nyilváníthatnak véleményt a jelöltekről vagy politikai kérdésekről. Fontos ugyanis, hogy legyen hitelük és ne legyenek részrehajlóak. Az Európai Unió 2023-ban többek között például Zimbabwébe indított választási megfigyelő missziót. A küldöttség megállapította, hogy bár jogilag megvoltak az alapjai annak, hogy az ország a nemzetközi normáknak megfelelően le tudja bonyolítani a választásokat, mégis kifogásolható volt a megvalósítás. Egyes szavazók emiatt méltánytalan helyzetbe kerültek és megfélemlítve érezték magukat. Az akkori küldöttséget vezető Fabio Massimo Castaldo fő megfigyelő elmondta, hogy munkájukat számos körülmény hátráltatta, annak ellenére, hogy Zimbabwe betekintést ígért a választások lebonyolításába. Már csak emiatt is indokolt lenne több dolgon jelentősen javítani, hogy az ország mindenben megfeleljen a regionális és nemzetközi választási normáknak. Talán ebből is látszik, hogy az Európai Parlament választási megfigyelő missziói mennyire fontos szerepet játszanak világszerte a demokrácia támogatásában és előmozdításában. A küldöttségek tagjai kielemzik, valamint elfogulatlanul és pártatlanul értékelik a választási folyamatokat, és ezzel segítenek a választások tiszta, szabad és demokratikus lebonyolításában. A más fontos parlamenti tisztségekről, például az elnök, az alelnökök vagy a szakbizottsági elnökök tevékenységéről is szeretne tájékozódni, hallgassa meg sorozatunk további részeit is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
14: Noch nie wurde so viel Kokain und Heroin in die Europäische Union geschmuggelt wie heute. Anfang Januar 2022 beschlagnahmte man zum Beispiel im Hafen von Antwerpen in Belgien fast 4 Tonnen Kokain, die in einer Ladung Reis versteckt waren. Die Europäische Union ist leider nicht nur ein Transitmarkt, in der EU wird auch Rauschgift hergestellt und konsumiert, vor allem synthetische Drogen wie Amphetamine und Ecstasy. Außerdem gilt der europäische Kokainmarkt als einer der größten der Welt. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU gegen die Herstellung, den Transport und den Konsum von Rauschgift unternimmt. €30 Milliarden. So viel Geld wird in der EU jedes Jahr mit Drogen mindestens verdient. Der Rauschgiftmarkt ist der größte kriminelle Markt in der EU. Mehr als ein Drittel der in der EU aktiven kriminellen Vereinigungen ist in den Rauschgifthandel verwickelt. Für viele ist er eine wichtige Einnahmequelle. Das Problem wird jeden Tag größer und komplizierter. Auf die Corona-Pandemie hat auch der Drogenmarkt reagiert. Es wurde nämlich massiv in technische und digitale Hilfsmittel investiert. Kriminelle Vereinigungen sind schnell bei der Hand, wenn es um Innovationen und die Nutzung neuer Möglichkeiten geht. So haben sie zum

for the dogs, them, you know?

questo è uno dubbio